0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Па. И один FM. Классное радио. В дорогу.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Terem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsan és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Erikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилинку.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se, Radio Pulse. Divjana 102, Jodin FM.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot, vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
1: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
2: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу хвилювати.

0: Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
2: Kedves rádióhallgatók, a következőkben Görögkatolikus percek című műsorunkat hallhatják. Pősze Gergely atya, a Nagybégányi, Kisbégányi és Guti egyházközségek áldozópapjának gondolatai következnek.
0: Шановні радіослухачі, в ефірі передача «Греко-католицькі хвилини». Сьогодні ви почуєте роздуми отця Певса Гергія, душпастера греко-католицьких парафій сіл Велика Бийгань, Мала Бийгань та Гуд. Залишайтеся з нами.
3: Krisztusban kedves rádió hallgató hívek, dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Mindannyiunknak az életében vannak nagyon érdekes pillanatok, amikor úgy érezzük, hogy nagyon-nagyon sokszor elfogyott az erőnk. Vannak napok is, amikor a jövő bizonytalannak tűnik, amikor kérdésekre keressük a választ, és amikor nem látjuk tisztán az előttünk álló utat. Ilyenkor különösen fontos egy kérdés, ami szerintem mindannyiunk számára eléggé hatalmas nagy dolgot jelenthet, amely így hangzik, hogy kiben vagy miben bízzunk. A bizalom az emberi élet egyik alappillére. Bízunk a családunkban, bízunk a barátainkban, bízunk az orvosainkban, vagy azokban, akikkel a mindennapjainkban együtt dolgozunk. De mi történik akkor, amikor az emberi erőforrások már nem elegendőek? Amikor olyan problémákkal találkozunk, amelyek meghaladják a képességeinket. Az egyik legfontosabb üzenet az, hogy Isten nem hagyja magára az embert. A Szentírás számos alkalommal beszél arról, hogy Isten jelen van az életünkben, még akkor is, amikor nem érezzük közelségét. Sokszor azt gondoljuk, hogy a bizalom azt jelenti, minden úgy fog történni, ahogyan azt mi szeretnénk. Az Istenbe vetett bizalom azonban ennél mélyebb. Nem azt jelenti, hogy nem lesznek nehézségek, hanem azt, hogy a nehézségek közepette sem maradunk egyedül. Gondoljunk csak arra, milyen gyakran szeretnénk előre látni a jövőt. Tudni szeretnénk, hogy mi fog történni holnap, jövő héten, vagy akár évek múlva, Isten azonban gyakran csak a következő lépést mutatja meg számunkra. Az élet tele van váratlan fordulatokkal. Nagyon sok olyan probléma, nagyon-nagyon sok olyan megpróbáltatás jön az életünkben, amely lehet teljes mértékben fölforgathatja az egész mindennapjainkat, akár egy betegséggel, akár egy családi nehézséggel, akár valamilyen veszteséggel, vagy kudarcot életünk meg, vagy élünk át, ilyenkor természetesen sok kérdésünk van. Az Istenbe vetett bizalom nem passzív várakozás. Nem azt jelenti, hogy ölbetett kézzel ülünk, és semmit sem teszünk. Éppen ellenkezőleg azt jelenti, hogy megteszünk, amit rajtunk múlik, miközben életünk Isten kezébe eljelzünk át. A mai világban sokan a pénzben, sokan a hatalomban, vagy már saját erejükben keresik a biztonságot, ezek azonban mulandó dolgok, Isten szeretete és hűsége viszont az nem változik. Krisztusban kedves rádióhallgató hívek, talán most is olyan dolgok vesznek bennünket körül, ami lehet, hogy nehéz problémák, akár betegségek, de lehet, hogy kérdések és aggodalmak vagy fájdalmak is nyomják a szívünket. Számunkra különösen fontos lehet az az üzenet, hogy Isten nem feledkezett meg senkiről. Befejezésül pedig az egyik Zsoltár mondatot szeretném önöknek felidézni. Vesd az Úr a terhedet, és ő gondot visel rólad.
2: Kedves rádióhallgatók, Görögkatolikus percek című műsorunkat hallhatták. Pősze Gergely atya, a Nagybégányi, Kisbégányi és Guti egyházközségek áldozópapjának gondolatait hallhatták.
0: Шановні радіослухачі, у передачі «Греко-католицькі хвилини» ви почули роздуми отця Певса Гергія, душпастера греко-католицьких парафій сіл Велика Бийгань, Мала Бийгань та Гуд. Дякуємо за увагу! Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
4: Műsorunkat a Beregszászi Görögkatolikus Esperesi Hivatal támogatta.
0: Передача за підтримки Берегівського угорськомовного греко-католицького деканату.
5: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
6: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сивьяносто два и один FM. Классный радио.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Bírta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdet Kernyiga Gyula, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання в ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Черніга Дюла, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами.
2: Кегелем, іргалом і békesség. Адасіть некінь бюшігесен, Istentől, ami mennyei atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kegyelmes Istenünk, köszönjük annak a bizonyságát, hogy bár nincs nélküled segítség, nincs nélküled üdvösség, te kiárasztod önmagadat, jelenlétedet, szent lelkedet, szent lelkednek munkáját a mi életünkre, és bizonyságát adod annak, hogy szeretsz bennünket. Bizonyságát adod annak, hogy a te kegyelmedben vagyunk, és a te kegyelmed megtart bennünket. Köszönjük, hogy újra és újra itt tapasztalhatjuk meg a te jelenlétedet a mi életünkben. Újra és újra így ölel át, így kerít körül bennünket a te oltalmad, a te gondviselésed, a te jóságodnak meg annyi része. Köszönjük, Urunk, hogy életünknek nehéz pillanataiban is te benned bizakodhatunk. Tőled kérhetünk erőt, tanácsot, biztatást, bátorítást és reménységet. És te vagy az, akihez vigasztalásért is folyamodhatunk. Így kérünk, Urunk, hogy a mai napon is te szólj hozzánk, a te szavad határozzon meg bennünket, és törj át szívünknek bástyáit, törj át szívünknek keménységét, és hagyjusson el hozzánk a te ígédnek világossága, a te ígédnek igazsága. Jézus Krisztusért, ami megváltó Úrunkért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből szeretném felolvasni, a 112. Zsoltárból. Amíg Isten igéjét felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglalják el a helyüket. A megnevezett helyen a 112. Zsoltárból így szól hozzánk Isten igéje. Dicsérjétek az Urat! Boldog ember az, aki az Urat féli, sok örömöt talál parancsolataiban. Utódja hős lesz a földön, a becsületesek nemzedéke áldott lesz. Vagyon és gazdagság lesz házában, igazsága örökre megmarad. Világosság ragyog a sötétben is, a becsületesre, attól, aki kegyelmes, irgalmas és igaz. A jó ember könyörületes és kölcsön ad, ügyét törvényesen intézi. Nem is fog meginogni sohasem. Örökre emlékezetes lesz az igaz. Nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, bízik az Úrban. Rendületlen a szíve, nem fél, végül megvetéssel néz ellenségeire. Bűven adakozik a szegényeknek, igazsága örökre megmarad, hatalma dicsőségesen emelkedik. Látja ezt a bűnös és bosszankodik, fogát csikorgatja és emészti magát. A bűnösök kívánsága semmibe vész. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket a mai reggelen. Folytatódik a Zsoltárok könyvének Istent dicsőítő, Istent magasztaló éneke. És ebben a dicsőítésben a mai napon, ami különösképpen előttünk van, az az, hogy a becsületes, az Istenfélő ember hogyan él és hogyan forgolódik ebben a világban. Az egyik teológiai tanárom mondta az egyik órán, akkor az nagyon milyen belém ivódott, és nagyon-nagyon meghatározó gondolattá vált azóta is számomra, hogy csak egy valóság van, és csak egy élet. És hajlamosak vagyunk sokszor erről elfeledkezni. És építünk magunknak számos fellegvárat, számos saját kis életszemléletet, és nagyon kiózanító az, és mindig is alázatot és nagyon nagy figyelmet fog követelni tőlünk, hogy ezeket az alternatív valóságokat, vagy párhuzamos életszemléleteket, amiket felvázolunk magunknak, meg amiben szeretünk sokszor úgy hinni, ezeket félre tudjuk tenni, és annak a realitását, és annak a teljességét, annak a valóságát és igazságát el tudjuk fogadni, hogy egy valóság van, egy valóság, amelyben valamennyien élünk. És ezt a valóságot meg kell tanulnunk.

gondolom, hogy van egy elkészített, az örökké valóságban elkészített hely számunkra, amelyben az Isten minden könnyet letöröl, amelyben az Isten helyreállítja azokat a dolgokat, amiket mi igazságtalannak, vagy hamisnak, vagy fájdalmasnak élünk meg a földi életben. És azt is látnunk kell, hogy ez a bizalom, amivel mi tekinthetünk az örök életre, amivel mi reménykedhetünk abban, hogy az Isten Jézus Krisztusért bennünket befogad ebbe az örök országba, annak valahol az egyik alapvetése, alaptétele az az, hogy Krisztus sebeire tekintve, Krisztus szenvedésére tekintve mi magunk is az ő nyomdokába lépünk, és az ő nyomdokain akarunk haladni. És el tudjuk fogadni az Isten rendelését és az Isten végzését, azokat is, amelyek nem kedvesek számunkra. És fel tudjuk vállalni a sok nehéz élethelyzetet azzal a bizalommal és azzal a reménységgel, hogy az Isten ezt okkal adja, és okkal formálja úgy az életünket, hogy ezekben is meg tudjunk állni, és ezeken keresztül juthatunk el az örök élethez. Mert nehéz úgy tekinteni egy nehéz élethelyzetben lévő keresztény embernek is a saját szenvedéseire, hogy ez így igazságos. Megszemlálhatatlanul sok Zsoltár beszél arról is, hogy látják. Tehát ne gondoljuk azt, hogy aki ezt a Zsoltárt írta, és olyan felüdíti, olyan kedves, olyan bizonyossággal beszél arról, hogy az Isten félő embernek jó dolga lesz a Földön. Hogy ő nem tudta azt, nem látták azt, hogy bizony nagyon sokszor a gonoszok uralkodnak, a gonoszok élnek jól, a gonoszok hizlalják magukat, és az Isten félő embernek a nyomorúság és a szenvedés az osztály része. Amiben tudunk kapaszkodni, ami meg tud bennünket tartani ezekben a kísértésekben, ahogyan Ászáfot is, az, hogy nem engedjük, hogy eluralkodjon rajtunk ez a hamis világnézet. És azt mondjuk és azt gondoljuk, hogy csak e földi életben uralkodik, vagy uralkodhat az Isten, és csak a földi életben lehet megnyerni, elnyerni az Isten igazságát. Ászáf is 72. Zsoltárban így jut végére az ő gondolatainak, amikor megkísérti a gonoszok útja, hogy ő is úgy fog élni, nem törődik az Istennel, hogy láttam, megértettem, hogy mi lesz a végük. Megértettem, hogy az Isten tervében, az Isten akaratában hogyan van elkészítve az örök igazság, amelyben az igazak, a hűségesek, azok bemehetnek az ő úruknak mennyegzőjére. És az Ószövetség népében nagyon sokszor csak halványan dereng fel ennek a reménysége. Csak alig-alig ismerhető fel, alig-alig található meg, és sokkal inkább bizakodtak abban, sokkal inkább szerették volna azt, hogy már itt a földi valóságban láthatóvá váljanak az Isten fiain, az Isten népén az Úr jó téteményei, az igazságának a megvalósulása. Az, amiről itt beszél, hogy becsületesek nemzedéke áldott lesz, vagyon és gazdagság lesz házában, igazsága örökre megmarad, világosság ragyog a sötétben is a becsületes le. Jó lenne, hogyha ez valóban megtapasztalható valóságként kitöltené, vagy áthatná ezt a világot. És mert azt gondolnánk, hogy elhamarkodottan egy nagyon távoli, egy régi látásmód az, amiben itt a Zsoltár forgolódik, a Zsoltár írójának a gondolata forgolódik, akkor csendesedjünk el, és az egy valóság valóságában ismerjük fel azt is, hogy ezek a kijelentések, akár ez a Zsoltár is nem olyan dolgokról ír, amelyek nem valóságosak. Nem olyan dolgot vázol fel, és nem olyan dolgot ígér, amelyek nem valóságosak. Nem véletlen kerültek bele ezek a zsoltárok a kijelentésbe. És ennek az egyik oldala az az, hogy igenis fontos ez az élet. Ez az élet, amit élünk, amit

0: földi életben megélhetünk, fontos valamennyünknek az élete, fontos küszöbe az örök életnek az, ahogyan és amiképpen mi tudunk forgolódni ebben a jelenlegi világban, ezek között a viszonyok között. Mert ebben formálódik ki a mi hitünk, ebben formálódik ki a mi jellemünk, és ebben tud kiformálódni a mi ragaszkodásunk az örökkévaló Istenhez, a mi hűségünk az Istenhez. És ez így egyáltalán nem elhanyagolható része annak az életnek, amit élünk. Annak az életnek, aminek részesei vagyunk, amiben benne vagyunk. És ezt csak még teljesebbé teszi az, amikor az örök élet összefüggéseiben tekintünk e földi életre. Amikor az örök életnek a bizonyságában tekintünk e földi életre, és igenis van súlya annak, hogy hogyan és miképpen éljük meg e földi életet. És nagyon sok bátorságot adhat számunkra az, hogy az Istennek tetsző módon akarjuk alakítani a mi napjainkat, a mi életünket. Azt mondja a Zsoltár, hogy boldog ember az, aki az Urat féli, sok örömöt talál parancsolataiban. Boldog ember az, aki az Urat féli, és sok örömöt talál parancsolataiban. És itt lehet összekötni, meg is itt lehet valahol megérteni azt az életviteli tanácsadást, biztatást, amiről a Zsoltár beszél, sőt, amit boldogan megvall, hogy az Isten dicséretében, akik dicsérik az Istent, azoknak az életében jelen kell, hogy legyen ennek a valósága, hogy féli az Urat, és örömöt talál a parancsolataiban. Aszerint él, ahogyan az örökkévaló Isten azt kijelentette számunkra. Aszerint formáljuk mi is a mi életünket, a napjainkat, küzdelmeinket, hogy abban valóságos bizonyosságként legyen jelen az, hogy az örökkévaló Isten az, aki ha meg is enged nyomorúságokat, ha meg is enged küzdelmeket, és meg is enged talán még mélységeket is, az ő szeretete, az ő hűsége és az ő kiválasztása nem változott meg. Hanem valahol mindig visszalépve azt kell felfedezni, hogy hol van az a pillanat, hol van az a kereszteződés a mi életünkben, ahol talán leléptünk arról az útról, ami a becsületeseknek az útja. Amiről beszél itt a Zsoltár, mert jó ezt így hallgatni, jó így erről elmélkedni, meg talán egy kicsit szkepticizmussal is fogadni azt, hogy azért ez nem mindig van így, nem mindig a becsületesek azok, akik élvezik az Isten áldásait, akiknek az életében semmi gond nincsen, akiket az Isten felemel. Becsületesek vagyunk. Tiszta mi életünk az Isten színe előtt. És itt nem a kegyelemből való üdvösségre gondolok, kedves testvérek. Mert kegyelemből van üdvösségünk, nem cselekedetekért. Ezt senki ne vonja kétségbe, és senki előtt ne legyen ez kérdés. De vajon jelenti ez azt, hogy az Isten arra biztat bennünket, hogy ne legyünk becsületesek, hogy ne éljünk igaz módon, hogy ne gyönyörködjünk az ő parancsolataiban, hogy ne legyen örömünk abban, amit megértettünk az Isten parancsolatából, és ne aszerint éljünk. A kegyelemből való üdvösség nem arról beszél, hogy ezek akkor már nem fontosak. Nem ez határozza meg, nem ez teszi fel a pontot az íre az üdvösség kérdésében. De a hálaadásból fakadó, Isten akaratának megismerését követő életvitel, az igenis Isten népének mindenkori feladata. Isten népének mindenkori célja. Megismerni ezeket a parancsolatokat, a parancsolatoknak a mélységét. Isten parancsolatainak a mélységét, a célját. Beismerni a következményeit, az engedetlenségnek is. És felismerni azt is, hogy amikor mindenek ellenére, minden külső nyomás és külső kísértés ellenére meg tudunk maradni abban a hűségben, abban az elhívottságban, amire az Isten hívott bennünket, akkor ennek meg tudjuk látni a következményét és a következményből fakadó örömét. Az Isten parancsolatai, a szeretett törvény, az ember javát, és az ember boldogulását szolgálja ebben a világban is, ebben az egy valóságban is. Mindaz, ami parancsolatként ott van előttünk, és amivel az Isten keresi sokszor a mi szívünket, és amiben tud határvonalat húzni fehér és fekete között, jó és rossz között, és amit mi sokszor nem akarunk figyelembe venni. Amit mi sokszor nem tudunk őszintén megvallani, vagy őszintén beismerni. A lelkünkben munkálkodó bűn, ami a lelkünkben munkálkodó óember, ami újra és újra biztat, és megpróbál arra rávenni, hogy elmossuk a határokat. Elmossuk a határokat, aközött, amiről akár ez a Zsoltár is beszél, és aközött, amiről az Isten igéje nagyon sok helyen beszél, hogy elhívott az Isten, és kegyelemből üdvösséget készít számunkra, de a hálaadásból fakadó cselekedeteknek, a gyümölcsöknek, az igaz életnek, a hűséges, istenfélő életnek, annak látszania kellene. Az igazságban való járás, az egyenesség, amiről a Zsoltár beszél, az akkor várható, akkor lehet ebben reménykedni, hogyha a mi oldalunkról megvan az ehhez való készség, és akkor kérhetjük, és akkor bízhatunk az Isten oltalmában. Világosságot ad az Isten törvényében való járás, helyes látást ad, egy helyes életvitelt, amiben a jó ember, a becsületes ember, az Isten félő ember nem kételkedik. És ezek a kétségek azok, kedves testvérek, amelyek leginkább el tudják a mi életünket téríteni, vagy meg tudják a mi életünknek nagyon sok útját rontani, akkor, amikor nem ismerjük fel, vagy nem akarjuk felismerni, hogy mi az Isten akarata, mi az Isten előtt kedves. Ebben a világban, ebben az életben van lehetősége a keresztény embernek is, és minden embernek aszerint élni, és aszerint cselekedni, hogy az kedves legyen az Istennek, és így tegye próbára az Istent. És így tegye próbára az Istent, hogy vajon megtartja-e őt az Isten. De az valljuk be, hogy nem fair és nem korrekt hozzáállás, hogy mi magunk nem törekszünk erre a szentségre, nem törekszünk az odaszánt életre, de számon kérjük az Istent, hogy miért nincsenek ott az áldások. Számon kérjük az Istent, hogy miért nem adja meg azt, amiről a Zsoltár beszél, miért nem éli meg az Isten félő ember azt, hogy az Isten oltalma alatt van, sőt az Isten meggazdagítja és megáldja, míg az utódait emléke örökre megmarad az igaznak. Igaz vagy? Igazak vagyunk? Törekszünk erre az igazságra? Vagy sokkal több kiegyezés, sokkal több megalkovás van jelen az életünkben, mint ami feltétlenül szükséges lenne. Az, aki könyörületes, az, aki kölcsön ad, az, aki ügyel az Isten törvényére, és a saját ügyeit is törvényesen intézi, aki az Úrban bízik, azt mondja az ige, az nem inog meg, még a rossz hírektől sem, nem ijed meg a rossz hírektől sem. És talán ennek is van egy nagyon aktuális üzenete számunkra, mert ha valamit, hát rossz híreket, azt bőven hallunk. Rossz eseményeknek a megnyilvánulását, eljutnak hozzánk azok a hírek, eseményekről, amelyek körülvesznek belőle. Ami az egy valósághoz hozzátartozik, ahhoz az egy élethez, amit élünk, amiben élsz. Ott van jelen, és mindig is ott van jelen. A rossznak a jelenléte, a bűnnek a jelenléte, az emberi butaságnak, önzésnek, pénzsóvárságnak a jelenléte. Bőven kijut a rossz hírekből. De azt mondja ma az Isten igéje, hogy aki az Úrban bízik, az nem inog meg még a rossz hírektől sem. Mert pontosan tudja, hogy az Isten előtt az ő lelkiismerete tiszta. Az Isten előtt az ő élete kedves. És azt mondja, nem fog meginogni. Bármi is jön, bármit hoz a holnap, bármilyen események fognak történni, nem fog meginogni. Nem fog elbizonytalanodni arra tekintette, hogy vajon változtatni kellene az én álláspontomon, vajon nem kellene egy kicsit jobban a világ felé fordulni, és a világ szerint élni. Aki az Úrban bízik, az nem fog meginogni. Bátor a szíve, és nem fél. És nem fél. És ezt a bátorságot, kedves testvérem, az Istenbe való bizalomnak a bátorságát kívánom mindenkinek, vagy talán fontosabb lenne, vagy egy kicsit erősebb felszólítás lenne, hogy ezt a vakmerőséget szeretném kívánni valamennyiünknek. Annak a vakmerőségét, hogy merjünk élni az Isten akarata szerint. Úgy tegyük próbára az Isten áldását és az Isten szeretetét, az Isten hűségét, hogy mi magunk merünk élni, vakmerően merünk élni az Isten törvénye szerint. És amiről itt beszél a Zsoltárok könyve, a jó emberről, a könyörületességről, az egymásra való odafigyelésről, egymás terhének a hordozásáról, azt merjük mi magunk felvállalni, és merjünk az Isten törvénye szerint élni, sőt, gyönyörködni és örömmel lenni az Isten törvénye felé, amit megértettünk, és amiben az Isten elénk utat kínál, utat ad. És merjünk vakmerően erre az útra rálépni, és kövessük az ő parancsolatait. És engedjük, hogy ő erősítsen, és ő szilárdítson meg bennünket, hogy ne inogjanak meg a mi lépteink. Ne legyen a szívünkben félelem, hanem bátor legyen a mi szívünk, erős legyen a szívünk, még akkor is, hogyha rossz híreket hallunk. Mert akiben az Úr, aki az Úrban bízik, az nem szégyenül meg. Aki az Úrra tekint és az Úrtól kér segítséget, azt az Úr nem veti el, nem küldi el. És azt gondolom, hogy minden törekvésünk ellenére, minden igyekezetünk ellenére lesznek olyan pillanatok, amikor lehajtott fővel és megszomorodva vesszük tudomásul, hogy nem sikerült. Hogy nem sikerült maradéktalanul vagy makulátlanul az Isten törvényébe kapaszkodva, az Isten törvényeit szem előtt tartva élni az életünket. És bizony, hogy belesodródunk nagyon sok világi szürke zónába. De lássuk meg azt is, hogy az Isten kegyelme ott van. És lehet menni az Istenhez, és lehet kérni az Isten irgalmát, az Isten bocsánatát azokért a bűnökért, amelyeket elkövettem az ő parancsolatai ellenére, az ő parancsolataival szemben. De ez ne terelje el a mi figyelmünket, és ne akadályozzon meg bennünket. Ne tegye kétségesé a mi szívünket arra nézve, hogy van az Istennek szándéka, akarata és hívása ránk, felénk arra nézve, hogy az ő parancsolatai és az ő törvénye szerint éljünk. És kívánom, hogy ennek a bátorságával kezdjük akár ezt a mai napot is, és vizsgáljuk meg a mi cselekedeteinket, szavainkat, munkánkat, feladatunkat, szolgálatunkat, ami a mai nap vár ránk. Hogy abban ott van-e az Isten akaratának a cselekvése, ott van-e az, hogy az Úr félelme által cselekszem. Azt mondja a Zsoltár, hogy boldog ember az, aki az Isten félelmében él. Úgy tekinteni a mennyi napra, úgy tekinteni a te életedre, az egy életedre, hogy ez az Isten félelmében teljen el, és örömmel tudjunk tekinteni az Isten parancsolataira, amit megértettünk az Isten parancsolataiból is, amiben látjuk az Isten vezetését. Kívánom, hogy ebben legyen segítségünkre az Istennek szent lelke, és adjon nekünk bátorságot ahhoz, hogy az életünket, a saját életünket, amennyire ez a mi kezünkben van, úgy formáljuk és úgy alakítsuk, hogy abban az Isten dicsősége ragyogjon fel, és az ő igazsága maradjon meg. Kívánom, hogy így legyen. Amen. Kegyelmes Istenünk, köszönjük, hogy a Te irgalmadból van felkelésünk és lefekvésünk. Te vagy az, aki megtartod a mi életünket. Te vagy az, aki mindeddig megtartottál bennünket. És nap mint nap, új nappal, új lehetőségekkel ajándékozol meg. Kérünk add, hogy ezt az életet és ezt a napot is úgy tudjuk élni, hogy kitűnjék rólunk az, hogy a te félelmedben forgolódunk, a te félelmedben vagyunk. És tudjuk, hogy te előtted kell számot adnunk a mi életünkről, cselekedeteinkről, jóról és rosszról egyaránt. És köszönjük, Urunk, a te végtelen nagy kegyelmedet, amelyben látod a mi bukdácsolásunkat, és látod a mi jóra való képtelenségünket, rosszra való hajlamainkat. Látod azt, hogy naponta csak halmozzuk, csak megsokasítjuk bűnénknek számát. És nincs semmilyen esélyünk arra, hogy cselekedetek által elnyerhessük a te örök üdvösségedet, a te országodat, hogy részünk legyen a te örökségedben. Köszönjük, Urunk, hogy ezt a hatalmas szakadékot te zúzott szét, te töltött fel a te kegyelmed és irgalmad végtelenségével. És van utunk te hozzád, lehet utunk te hozzád Jézus Krisztus által. De kérünk, Urunk, hogy hálaadásból hadd tudjuk odaszállni valóban a mi életünket, hadd legyen jelen a mi mindennapjainkban, lefekvésünkben és felkelésünkben egyaránt a te félelmed és a te parancsolataidban való gyönyörködés, a te akaratodnak kutatása, a te akaratod szerint való földi élet. Kérünk, Urunk, hogy te szentelj meg bennünket, te tisztogasd a mi látásunkat, gondolatainkat, tisztogasd a mi életünket. Te erősíts meg bennünk a bizalmat, a bizakodást, hogy a te oltalmad alatt vagyunk. Hogy te vagy az, aki kiárasztod ránk nap mint nap a te áldásodat, és nap mint nap meg tudsz őrizni bennünket. Urunk, te látod, hogy milyen sok rossz hírt hallhatunk, milyen sok minden van, ami szívünket talán meglágyítja, félelemmel tölti el. Milyen sok olyan esemény vesz körül bennünket, amiben eltörpül a mi saját tudásunk, erőnk, lehetőségünk. De köszönjük, Urunk, hogy mi te benned bizakodunk, és azzal a reménységgel vagyunk, annak a reménységében vagyunk, hogy te meg fogsz bennünket őrizni most is, mert tiéd minden hatalom, mert semmi sem történhet a te akaratod nélkül. De Urunk, könyörülj meg rajtunk, és könyörülj meg ezen az országon, könyörülj meg ezen a vidéken. Urunk, kérünk, hogy te adj erőt, te adj létbátorságot a mindennapokhoz, hogy a te akaratod szerint formáljuk a mi életünket, és megmaradjunk a te kegyelmedben. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket, te légy a betegekkel, te légy az idősekkel, azokkal, akik egyedül vannak, akik elveszítették a reményüket, te légy azokkal, akik a háború következményeként hordoznak nagyon sok nyomorúságot és terhet, nagyon sok félelmet és rettegést. Urunk, te erősítsd meg az ő szívüket önmagad jelenlétében, áraszd ki ránk a te lelkedet. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert kiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, üzenet című műsorunkat hallották. Ez alkalommal Isten tiszteletünket a beregszászi református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Csernyiga Gyula, református lelkipásztor.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Черніга Дюла, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szép jelasztatva. Jodin FM.
1: Klassne radio. Vdorok.

0: 10 óra. Один цета година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Június 15-én, hétfőn, a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 15 червня, понеділок, в ефірі новини. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Az Oroszország által Kijev ellen az elmúlt éjszaka végrehajtott támadás az egyik legnagyobb szabású volt, a bevetett balisztikus rakéták számát tekintve. Az előzetes adatok szerint az ellenség mintegy 30 balisztikus rakétát használt. A kijevi városi katonai közigazgatás vezetőjének tájékoztatása szerint a főváros 10 kerületében több mint 40 helyszínen keletkeztek különböző mértékű károk. A megrongálódott épületek között legalább 11 többlakásos és családi ház is található. A jelenlegi információk szerint legalább 4 ember életét vesztette, több mint 20-an pedig megsérültek. A beszámolók szerint a becsapódások következtében jelentős tűz ütött ki a kijevi Pecserszka-Lavra területén is.
4: Атака Росії на Київ, що сталася цієї ночі, є однією з найбільш масованих за кількістю використаних балістичних ракет. За попередніми даними, противник застосував близько 30 балістичних ракет. За даними очільника Київської міської військової адміністрації, у 10 районах столиці зафіксовано понад 40 локацій, які зазнали пошкоджень різного ступеня. Зокрема, щонайменше 11 багатоквартирних та приватних будинків були пошкоджені. Наразі відомо, що щонайменше 4 людини загинули, ще понад 20 постраждали. Також внаслідок влучання сталася масштабна пожежа у Києво-Печерській лаврі.
3: Az ellenséges támadás következtében Ukrajna más régiói is károkat szenvedtek. A Szumi megye ellen végrehajtott orosz támadásban 3 ember sérült meg. Az ellenség egy több lakásos lakóépületet vett célba. Késő este az orosz erők újabb csapást mértek Harkiv városára. Ezúttal egy civil vállalat került a támadás célkeresztjébe. Az ellenséges csapás következtében a létesítmény területén nagyszabású tűz keletkezett. Az Oroszország által végrehajtott ismételt támadás során Harkivban 5 mentőegységhez tartozó szakember vesztette életét, további 5 ember pedig megsérült, írja a korrespondent.net.
4: В результаті ворожої атаки постраждали і інші області України. Зокрема, на Сумщині внаслідок атаки Російської Федерації 3 людей отримали травми. Ворог завдав удару по багатоквартирному житловому будинку. Пізно ввечері росіяни завдали чергового удару по Харкову. Цього разу під атакою опинилося цивільне підприємство. Внаслідок ворожого удару спалахнула масштабна пожежа на території. Під час повторного удару Російської Федерації у Харкові загинуло 5 рятувальників. Ще стільки ж поранено, пише korrespondent.net.
3: Az Európai Unió fontos lépést tett a bővítés felé. Már ma hivatalosan megkezdődik az első tárgyalási klaszter Ukrajna és Moldova EU csatlakozásával kapcsolatban. A döntés azután vált lehetővé, hogy az uniós tagállamok mindegyike jóváhagyását adta, ezzel leküzdve azt a hónapokig tartó politikai padhelyzetet, amely korábban akadályozta a tárgyalási folyamat elindítását. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök üdvözölte az Európai Unió országainak döntését, és az első klaszter megnyitását fontos politikai és erkölcsi támogatási jelzésnek nevezte Ukrajna számára, írja az RBK Ukrajna.
4: Європейський Союз зробив важливий крок на шляху до розширення. Уже сьогодні офіційно розпочнеться перший переговорний кластер щодо вступу України та Молдови до ЄС. Рішення стало можливим після того, як усі держави-члени блоку дали згоду, подолавши багатомісячний політичний тупик, який раніше гальмував початок переговорного процесу. Президент України Володимир Зеленський привітав рішення країн Євросоюзу і назвав відкриття першого кластера важливим політичним і моральним сигналом підтримки України, пише РБК Україна.
3: A Tiszaújlak-Tiszabecs ukrán-magyar határátkelőn ma és holnap részlegesen lelassulhat a vám és határellenőrzés. A Kárpátaljai Helyreállítási és Infrastruktúra Fejlesztési Szolgálat infrastruktúra korszerűsítési munkálatokat végez az ukrán-magyar határon található nemzetközi közúti határátkelőn. A munkálatok keretében a meglévő moduláris építmények bontását és új egységek telepítését végzik el. Ennek következtében az utasok és a járművek ellenőrzése, valamint átléptetése egyes munkafázisok befejezéséig késedelmekkel történhet. A hatóságok arra kérik az utazókat és a fuvarozókat, hogy az utazások tervezésekor vegyék figyelembe ezt az információt, és lehetőség szerint válasszanak alternatív határátkelő helyeket. A legközelebbi alternatív határátkelők a Nagypalád-Nagyhódos és a Beregsurány-Asztély átkelők, tájékoztat a Kárpátaljai Vámhivatal.
4: У пункті пропуску Вилок Тисабеч сьогодні та завтра буде частково уповільнено митні та прикордонні процедури. У рамках модернізації інфраструктури служба відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області проводитиме роботи з демонтажу та встановлення нових модульних споруд у міжнародному пункту пропуску для автомобільного сполучення Вилок Тисабеч, що на українсько-угорському кордоні. Відповідно, оформлення та пропуск громадян і транспортних засобів можуть здійснюватися з затримками до завершення окремих етапів робіт. Громадян та перевізників просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок через пункт пропуску Вилок Тисабеч та за можливості обрати альтернативні маршрути перетину державного кордону. Про це інформує Закарпатська митниця. Додамо, найближчими альтернативними пунктами пропуску на українсько-угорському кордоні поруч є Велика Паладь Нодьгодош та Лужанка Берег Шурань.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban is marad a többnyire derült idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 fok körül alakul. A következő napokban a kánikula elkerüli térségünket.
4: У наступні години протримається переважно ясна погода. Температурний максимум становитиме на рівні плюс 21 градус. У наступні дні синоптики сильної спеки також не прогнозують.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. Залишайтеся і далі на хвилі 92.1 та слухайте Радіо Пульс FM.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következне.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, a sporthírekkel folytatjuk. Vitány a radioszlukacsám, de vassai uvá, hinoven sporton. Az Európa bajnoki címvédő spanyolok hiába birtokolták 74%-ban a labdát és lőttek 27-szer kapura, képtelenek voltak feltörni az afrikai kis csapat falát. A spanyolok szövetségi kapitánya Luis de la Fuente szerint a válogatottnak javulnia kell a befejezésekben. Úgy értékelte, hogy bár sok helyzetet sikerült kialakítaniuk, a zöld-foki szigetek elleni 0-0 során a támadások végén hiányzott a frissesség, vagy valami plusz, amikorra válthatta volna a lehetőségeket. A zöld-fokiak kapusa a 40 éves Vozinha élete formájában védett, így a torna eddigi legmeglepőbb gól nélküli döntetlenjét hozta össze. A spanyolok sokja után Egyiptom gyorsan átvette a vezetést, a belgák ellen Ima Masur már a 19. percben hatalmas bombát ragasztott a kapuba, és csapata sokáig közel állt a történelmi győzelemhez. A belgákat végül a 65. percben egy öngól mentette meg, Romelu Lukaku lövése Mohamed Hani lábáról pattant a hálóba, így döntetlenre végződött a G csoport parázs összecsapása. A születésnapos Mohamed Salah ezúttal gólpaszt jegyzett.
6: Найбільша сенсація на чемпіонаті світу. Чинні чемпіони Європи, іспанці, попри 74% володіння м'ячем і 27 ударів по воротах, так і не змогли зламати оборону Кабо Верде. Головний тренер Іспанії Луїс де ла Фуенте зазначив, що команді потрібно покращити реалізацію моментів. За його словами, у матчі проти Кабо Верде збірна створила достатньо нагод. Однак у завершальній фазі атак бракувало свіжості та того самого вирішального плюсу, який перетворює моменти на голи. Героєм зустрічі став 40-річний воротар Кабо Верде Озіння, який провів матч життя і здійснив 8 сейвів, забезпечивши найнеочікуванішу нульову нічию. Після іспанського шоку Єгипет вийшов вперед завдяки потужному удару Імама Ашура на 19-й хвилині і був дуже близьким до історичної перемоги. Бельгію врятував лише курйозний автогол на 65-й хвилині після удару Ромелу Лукаку. М'яч рикошетом від Мохамеда Хані опинився у воротах. У підсумку гаряче протистояння в групі G завершилося нічією. Іменинник Мохамед Салах цього разу відзначився гольовою передачі.
7: A világbajnokság csoportköre ma este folytatódik. A főmeccset Franciaország és Szenegál játssza 21 órától New Yorkban. Mbappék a torna egyik legnagyobb favoritjaként lépnek pályára, de az afrikaiak kemény fizikális védekezése komoly próbatétel lesz. Éjfélkor Irak-Norvégia Bostonból, ahol Erling Haaland élete első világbajnoki meccsén mutatkozik be. Hajnali 3-kor Argentina is megkezdi a szereplését Kansas City-ben. A játéknapot a hajnali 6 órakor kezdődő Ausztria-Jordánia találkozó szárja Santa Clarában.
6: Групове етап чемпіонату світу сьогодні увечері продовжиться дебютом квартетів А і та Джі. Головний матч Франція проти Сенегалу розпочнеться о 22.00 у Нью-Йорку. Франція – одна з головних фаворитів турніру, але фізично потужний захист сенегальців серйозно випробує європейців. О 1.00 в Бостоні зіграють Ірак та Норвегія, де Ерлінг Холанд проведе свій перший матч на чемпіонаті світу. О 4.00 в Канзас-Сіті стартує й Аргентина, яка розпочинає свою участь на турнірі.
8: Ігровий день завершиться поєдинком Австрія-Йорданія, що стартує вранці о 7:00 у Санта-Кларі.
9: Számos futballszövetség közös nyilatkozatban reagált az UEFA elnök Alexander Čeferin kijelentésére világbajnokság kibővített mezőnyével kapcsolatban. A hírt az Athletic közölte. A dokumentumban 13 ország mély csalódottságát fejezte ki, amiatt, hogy Čeferin a VB egyes mérkőzései érdektelennek nevezte. A szövetségek hangsúlyozták, számukra minden világbajnoki meccs óriási jelentőséggel bír, a kijutás pedig történelmi siker. Kiemelték, hogy olyan válogatottak számára, mint Kongó vagy Haiti visszatérése milliók számára jelent különleges pillanatot. A nyilatkozat végén a szövetségek megerősítették elkötelezettségüket a világfutball fejlődése mellett, és leszögezték, minden csapat sportszakmai alapon jutott ki, és minden mérkőzésnek megvan a maga súlya.
10: Nyerska futbolnak asszociáció выступила зі спільною заявою у відповідь на слова президента УЄФА Александра Чеферіна щодо розширеного формату чемпіонату світу. Про це повідомляє The Athletic. У документі 13 країн висловили глибоке розчарування тим, що Чеферін назвав частину матчів Мундіалю нецікавими. Асоціації наголосили, що для їхніх збірних кожен поєдинок чемпіонату світу має величезне значення, а вихід на турнір – історичне досягнення. Вони підкреслили, що повернення таких команд, як Конго чи Гаїті, є подією, яка об'єднує мільйони вболівальників. У фіналі заяви федерації підтвердили підтримку розвитку світового футболу та наголосили, кожна команда кваліфікувалась за спортивним принципом і кожен матч має вагу.
11: Спортіринкет Галоттек. Мародянок товар рейшвелінг. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортіринкет Галоттек.
12: Külön kiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és a Rajkó Balázs. Tartsanak velünk!
13: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс ФМ». По буднях з 11 до 13 години за київським часом. На хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу. З запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучі – Бірта Золтан та Ройко Балаш.
14: 2026. június 16-a 10 után 13 perccel derűszerbat kívánunk mindenkinek a különkérdés keddi adása. Szia Balázs!
15: Szia Zoltán, köszöntöm én is a rádió hallgatókat. Hogy vagyunk, hogy vagyunk?
14: Írjátok meg a hogy vagy körben, hogy ki hogyan érzi magát, hogyan telik a hét, és hogyan készültek a kánikulára, mert kérem szépen az is megérkezik hozzánk hihetetlen módon, de napról napra melegebb és melegebb, és a fulladságot előbb-utóbb péntekre, majd a hétvégre, ha minden igaz, akkor az időjósok szerint megüti majd a kánikula, mert 30 fele időjárással találkozhatunk majd a hétvége folyamán, alig várom, vagy nem is igaz, nem tudom eldönteni, de attól függetlenül a strandidő a lehetséges, hogy már azért jó lenne, ha megérkezne hozzánk.
15: Ugye, mielőtt még a strandolásról beszélgetnénk egy picit, van egy érdekes statisztik, nem, onnan nyitom ezt a dolgot, hogy tegnap felütöttem a kedvenc internetes hírportálomat, a kárpátalja.mát, és földrengés történt Munkács közelébe, ezzel a szalag címmel jelent meg egy írás. De még mielőtt konkrétan erről beszélni, te tudtad azt, hogy évente átlagosan 500 ezer észlelt földmozgást regisztrálnak világszerte? 500 ezerszer. Mit jelent ez számodra?
14: Mennyit regisztrálnak, amit igazából regisztrálnak, de nem érzékelhetünk? Mert ugye a Munkácson egy 1,8-as Richter skála szerinti erősségről beszélhetünk, amely igazából az érzékelhetetlen kategóriába tartozik szerencsére. Ilyenkor szerintem az állatokon kívül meg egy-két ilyen white fülű vagy white érzelmű kép, azokon kívül nem sokan érzékelhetik ezt. Berek Szent Miklós volt az epicentruma, attól 10 kilométerre, úgyhogy végül is az ott élőknek egy izgalmas információ, de rengeteg ilyen van, amit nem is észlelünk.
15: Egyébként ezt az úgynevezett mikrorezgést csak műszerek érzékelik, tehát igazából nem érezhető. Ahhoz, hogy érezhető legyen, ahhoz legalább hármas erősségűnek kell lenni ennek a Richter skála szerinti földmozgásnak, de hát ahogy Jókai fogalmazott, és mégis mozog a föld. Ugye volt egy ilyen regénye, egy ilyen című regénye. Hát meg hát ugye Munkács, ott azért már a hegyek, a Kárpátok lankái azok már megjelennek, úgyhogy biztos, hogy nagyobb a mozgás, mint mondjuk egy alföldi részen, de ha valaki ezt jobban tudja nálunk, az írja meg nyugodtan, hogy hol nagyobb az esélye a földrengésnek, mondjuk hegyvidéken vagy síkvidéken.
14: Vagy éppen Ugandában, mert kérem szépen, hát most nézem, hogy a
15: napsütötte Ugandán.
14: Francis Kaizia Brody, Ugandából, Afrikából nézem, köszönöm a szép programot, köszönöm szépen, nagyon izgalmas. Hát most csatlakozott be valaki a leírtak szerint Ugandából, Afrikából, nem tudom, ott milyen időszak lehet, és hány óra van Ugandában, ránként keresünk a ChatGPT, biztosan megmondaná, de
15: hát, vagy írja meg a kedves néző.
14: Igen, meg, hogy hogyan,
15: hány óra van és süte a nap?
14: Van és süten, hány fok van, ha már Afrika, akkor hány fok van? Ugye ma sem...
15: Oroszlán, gorilla.
14: Ma tényleg küldünk egy afrikai dalt, de jó, ezt mindenképpen megkeresem, míg beszélünk majd itt az elmúlt következő percekben. Aztán, ha már földrengés, akkor azért érdemes megemlítenünk, hogy ha már Munkács irányából beszéltünk, akkor ha haladtok Munkács irányába, gát után elindulnak a úgynevezett kátyúzási munkálatok, dübörögnek a kátyúzó gépek itt vidékünkön, nagyon nagy örömünkre, bár csak minél többet találkoznak, és minél tovább maradnának itt ebben a térségben, ránk fér, akik Ungvár irányába tartanak, azok elmondhatják, hogy azért kátyúkkal szépen találkozhatunk. És most azért ez a először egy sáv, aztán visszafelé, egy sáv munkást elhagyva, még néhány kilométeren keresztül már láthatjuk az aszfaltozásnak a nyomát, viszont rengeteg kátyú van, még szaporodnak, úgyhogy kitartás, a munkátok zajlanak.
15: Igen. Egyébként én tegnap jártam arra, és nem olyan szép összefüggő aszfaltréteg van, mint nálunk itt az
14: AST
15: határ felé, hanem így óvatosan, úgy szörmentén, úgy, ahogy nálunk illik. No, kérem szépen, strandot emlegetett Zoltán meg kánikulát, hát nem tudom, hogy nem lesz meredek ez a téma, amit most így előveszünk bemelegítésképpen, de ugye nyár van, és elindul a strand szezon, és hát nyilván az, hogy 11 és 15 óra között ne tartózkodjunk, közvetlen napsütés, illetve a nap alatt, az talán már említeni se kell, ezt bevésődött az emberek agyában, meg mindenkinek a fejébe az évek során, de hogy mit tegyünk akkor, amikor valaki mondjuk a vízben van, és hát nem úgy viselkedik,

0: Ső strand közepén látunk embert megfullani, miközben 3-4 méterre emberek vannak. A hatalmas külső zaj, amely körülöttünk van, a rengeteg impulzus sok esetben elveszi a figyelmet arról, hogy valaki mellettünk néhány méterre a segítséget tudjon kapni a fuldoklás miatt.
1: És egészen elképesztő, hogy milyen rövid idő alatt zajlik le maga a fuldoklás folyamata. Ez ilyen 20 és 60 másodperc alatt, tehát nem kell egy perc ahhoz, hogy valaki elveszítheti a felszínen maradás képességét, miközben, ahogy említette Zoltán, fel se tűnik ez a dolog.
0: Évente 2 millióan fulladnak vízbe, és talán ezt is láthatjuk, majd éppen ma vette kezdetét egy új rovatunk, amely nyári tippeket, nyári ötleteket ad. Gyakorlatilag ott hangzik az a statisztika, hogy a 4 és 15 év közötti gyermekeknek a legvezető halálesete a vízbe fullásnak a jelensége, úgyhogy érdekes maga az a tény, hogy nem gondolunk ebben bele a szórakozások esetben kálváriához vezet.
1: Bizony, és hogy mi tévők legyünk, a fuldokló embert látunk a vízbe, hát először is nem kell megvárni, amíg teljesen meggyőződünk arról, hogy jó, igen, ő megfulladt. Ha már gyanús jelek vannak, akkor nyugodtan kezdjünk el. Nem, az első, amit tegyünk, az a segélyhívó számnak a hívása. Majd pedig kezdjük el hangosan jelezni a környezetünknek, hogy valaki bajba került és segítségre szorul. Még akkor is tegyük ezt meg, hogyha egyébként mi magunk stabilan úszunk, jó karban vagyunk, jó egészségnek örvendünk, mert csak akkor szabad elkezdeni valaki után beugrani és próbálni menteni, hogyha biztonságos az úszó tudásunk, hiszen magunkat is könnyen bajba sodorhatjuk. Aztán megpróbálhatunk valami biztonságos úszóeszközt. Legyen az egy matrac, legyen az egy úszógumi, bármennyire is viccesen hangozhat, vagy egy kötél, amibe bele lehet kapaszkodni, de mindenképpen próbáljunk meg valamit tenni. Első mondom a segélyhívás, hangoskodás, kiabálás, hogy emberek baj van, majd pedig tevőlegesen is tegyünk.
0: Érdekesség, hogy magának a felismerését, az egy-két információt osztunk meg kapcsán, a vízbe fuldokló személyi mozgása szokatlanná válik, mintha se előre, se hátra mégis kapálózza, próbál egy helyben lenni. A szeme megváltozik, illetve fontos megjegyeznünk, hogy nem reagál a szólongatásra. Lehetséges, hogy ott úszkál, lubickol mellettünk, és még fent van néha napján, de ő már igazából a fuldoklás állapotában van, ezért nem mindegy, hogy észreveszünk ezeknek a furcsa gyanús jeleket egy fuldokló esetében.
1: Hát meg azt gondolom, hogyha elmegyünk egy strandra, vagy mondjuk egy tópartjára, akkor azért a pihenés mellett egy picit, ha nem is azt mondom, hogy fél szemmel, de mondjuk egy negyed szemmel azért legyünk tekintettel a környezetünkre is. De hát természetesen azért megyünk elsősorban vízpartra, hogy pihenjünk, úgyhogy pihenjünk, de vigyázzon mindenki magára, kenje be a bőrét megfelelő napvédő szerekkel, és hát természetesen olyan helyen fürödjünk csak, ami bevizsgált, és mondjuk erre kijelölt. Tehát
0: sosem egyedül. No, aztán, ha már fürdés és víz, akkor egy horgászversenyt hirdessünk, osszunk meg a rádió hallgatókkal. 7. alkalommal szervezi meg a KMK-SZISZA a horgászversenyét, amely idén július 4-én Nagydobronyi Horgásztanyán szerveznek meg. Minden érdeklődőt várnak szeretettel, horgászat on.
1: Én valamikor nagyon nagy horgász voltam, de komolyan mondom,
0: és
1: mindent
0: nem
1: is tudtam.
0: Ki belőled egyébként. Ne,
1: nagyon régen volt, Zoltán, nagyon régen. Kinőttem.
0: Igen. Az a 4 és 6 év közötti korszak.
1: Kicsit több volt, 14 és 16 év között. Én iszonyatos nagy horgász. De megmondom nektek őszintén, ez egy egész más generáció voltam, és egész más ötör. Például itt írom, vagy olvasom a leírásba, hogy 2 féderbot használható. Mi az a féderbot? Hát volt a horgászbot, hát,
0: igen,
1: az kész.
0: Igen, ami általában bambucnak a rúgjából készült.
1: Nálunk a magyarófa ágat használtuk, mert az
0: egy alumínium csővel lehetett összekötni. Maga az a cső sok esetben nem alumínium volt, hanem fémből, sokkal nehezebb volt, mint maga a horgászfészelés. Volt olyan, hogy 2 ilyen volt, 3 2 és fél méteres részből állt, az már igazán überállat volt a ranglistán, akinek ilyen botja volt, hát azt külön kellett biciklin szállítani, nagy élmény volt.
1: Van egy ilyen élményem, hirtelen így felvillant most, hogy így újra látom gyermeki énemet kerékpáron közlekedni, vagy ahogy mentünk a patakparton, és amikor ugye fogtad egyik kezedbe a kormánnyal együtt, fogtad azt a 4 méteres magyarófabotot, és mondjuk egy gödörbe úgy eltaknyoltál, és mondjuk az a bot az ketté tört.
0: Jaj, hát ez katasztrófa lehet egy
1: bizony. De ez két dolgot is jelzett, egyik, hogy már nem volt alkalmas horgászatra, mert ugye eltörött, tehát elveszítette azt a fajta rugalmasságát, ami kellett a...
0: És ha most egy másfél kilós marcsit akarták kiúzni, mert akkor igazából hát inkább ott törül el út közben, mint hogy a...
1: Nem tudom, abban a pillanatban nem ez volt a... a pozitív meglátás, hogy inkább most törjön el a bokámmal a térdemmel együtt.

0: Hát régi szép gyerekkor.
1: Igen.
0: No. Kéne menni egyébként. Te nem, neked, téged nem vonz a horgászat?
1: Én nem olyan rég voltam Kárpátaljai Magyar Nagycsodás Egyesületnek a meghívásának egy ilyen horgászversenyen, és én tettem azért, hogy ez jó legyen. Elmentünk.
0: Te nem rádiósként voltál ott?
1: Nem, magánemberként, családapaként is.
0: Mint nagy családos?
1: És vásároltam eszközöket is, és bementünk, kishoppingoltunk magunkat, minden furcsa ilyen eszközt megvettünk, ami úgy tűnt, hogy horgászatra kell. Egy kukoricát is vettünk, mert ugye hát az is kell. Persze. És pontokhoz nem akartam hozzányúlni, maradjunk az ilyen autentikusabb kukorica témánál.
0: És giliszta?
1: Az a semminek, sem. Az bármikor, de a kukorica...
0: Mi baj a pondróval?
1: A pondrók azok, hogy nem az én világom, és a lényeg az, hogy ahogy az én állt magamnak is vásároltam botot, kiúztam az első pillanatban, ez a vége, mire rá kell rögzíteni
0: a spicc rész.
1: A spicc rész rögtön leesett róla, ez a kis rögzítő elem. Aha. Na jó, akkor ez én horgász karrierét az első nulladik pontnál meg is szűnt, úgyhogy de egy kedves Sándor barátom felvette a kis hátizsákját és megszerelte ezt a botomat, úgyhogy kb. Fél óra küzdelem után idatta, úgyhogy mondom, hát többet sem fog velem eljönni.
0: Jövőre úgy kell menni, hogy kimész egy ilyen horgász esemény, és azt mondod, valaki tud egy botot kölcsön adni?
1: Lehet, hogy egyszerűbb lenne. De a lényeg az, hogy nagy élmény volt, én magam semmit nem fogtam, viszont jó volt az élmény, hogy legalább a botot igen sokáig tarthattam a levegőben, mert ennek ez a varázsa.
0: Talán. Igen, álltál, mint Toldi Miklós, és mutattad, merre van Buda. No, kérem szépen.
1: Több témával meghívott vendéggel szeretnénk kedveskedni a számotokra, perceken belül meghívott vendégeink érkeznek hozzánk.
0: Ugyanis jelenleg is tart a Nagyberegi Református Líceumban a Bárka ifjúsági tábor. Innen érkezik Tóth László esperes, a helyi erőket felvonultatva, illetve Pálfalvi Viola Júlia lelkésznő, aki az egyik lelkipásztora ennek a Bárka tábornak.
1: Szóval Hosszi Bude László Tóth, Luzségy Belehocsenném, Bereckóho Reformáckóho Cerkovno Okruhu, i pásztorka Júlia Viola Pálfájvi, je odnyi jeljú z organizátorá táború Bárka.
0: Aztán az a második óra közepén megpróbáljuk felhívni, illetve kapcsolni Galambos Nándort. Ő az Ismerős Arcok zenekar vezetője és basszusgitárosa, ugyanis az elmúlt napokban egy jótékonysági koncert volt Kárpátalja megsegítésére, ahol az Ismerős Arcok zenekar is fellépett, úgyhogy erről a koncertről, meg magáról hol tart most a zenekar, erről fogjuk kérdezni őt.
1: Nándor Galambos, ilyen muzics ném kerivnekom, i bászgitáristom, uhaszkoha, gurtú, Ismerős Arcok. No, hát több téma mellett több hírrel is jövünk, majd mindenképpen ajánljunk figyelmetekbe a háttérben. Daniel Fineke lesz pedig a Mamma Mia, a különkedés kedvi adása 10 óra 26 perckor.

0: Kereken 10 óra 37 perc, köszöntjük a most adakozó rádió hallgatókat és livestream nézőket a különkérdés keddi adása szól, és akik livestreamen vannak önünk, láthatják, hogy nem vagyunk egyedül.
1: Mert hogy vendégek érkeztek a stúdióba, először is Páfalvi Viola Júlia lelkésznő, a Bárkatábor egyik lelkipásztora, Nagyberegen ugyanis a református létszámban jelenleg is zajlik ez, illetve Tóth László esperes a vendégünk.
0: Sziasztok, ez nem mi, úgy tudjé, László Tóth, tudjé, hogy belehogy cseszném, csinném behatszkó reformátszkó hadszerkovnó okruhú, i pásztorka Júlia Viola Páfalvi, je odnyi jelőző organizátorok táború Bárká. Köszönjük itt a stúdió önöket. Hát egy nagyon nagy szabású, nagy múltra visszatekintő projekt veszi imáron kezetét az elmúlt napokban Nagyberegen. Több mint 80 diák, 80 gyermek, illetve 40 szervező és a Bárka tábor végre megvalósul Kárpátalján. Nem első alkalommal, de talán ilyen nagy volumenben először. Mit kell tudnak a projektek a hátteréről?
2: Én is szeretettel köszöntöm a nézőket és a hallgatókat. A Bárka tábor a Magyarországi Református Egyház legnagyobb táboroztatási esélyteremtő programja. 2018-ban indult ez a program, abból az igényből, hogy azok a gyermekek, akik nem jutnának el máshogy táborba, akik nem jutnának máshogy nyári élményhez, eljöhessenek táborozni a Református Egyház keretein belül. Alapvetően a református hátterű intézményből érkeznek hozzánk a gyerekek az anyaországban is, és amikor nőtt a módszertani eszköztárunk, nőtt a csapatunk, akkor elkezdtek nőni a lehetőségeink is, és régi álmunk volt, hogy ne csak az anyországban táboroztassunk, hanem a határon túli gyermekekhez is eljuthasson ez a program, így érkezett el a tavalyi évben Kárpátaljára is a Bárkatábor, először kisebb háromnapos turnusokkal is, most valósul meg így először a nagy 80 fős tábor.
1: Mi hozta elő ezt az igényt, hogy ne ilyen kis csapatok legyenek, hanem egy nagy tábor?
3: Hát úgy gondolom, hogy azok a gyerekek, akik itt élnek Kárpátalján, ugye Kárpátalján a táboroztatásnak a gyülekezetekben van már múltja, és ezért, hogyha a gyerekek azt hallják a gyülekezetükben, hogy lehet menni táborozni, akkor ők ezt biztosan, hogy ki fogják használni. A szülők is szeretik azt, hogyha egy kicsit ők is pihenhetnek szerintem. És az is nagyon jó, hogy nyáron úgy nem szakad meg ez a folyamatos Isten közelében való jelenléte a gyerekeknek. Ugye iskolaidőben ott vannak a hittanórák, ott vannak a különböző gyerekprogramok, de nyáron ott van egy 3 hónapos szünet, amit a gyerekek jobb, hogyha nem a telefonjukkal töltenek, hanem eljönnek egy ilyen táborba. Szerintem lehetett volna még több is. A 80-nál csak megálltunk azért, mert a helynek a kapacitása az így kimerül, de hát ha a következő évben már 2 bárkatábor lesz Kárpátalján.
0: Azért a számok azért érdekesek, mert 40 segítővel működik a tábor, amely gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden 2 gyerekre jut egy komplett segítő. Miért fontos ez a mennyiség, és miben tud ez a tábor egy ilyen létszámmal, ilyen szervezői háttérrel többet adni, mint mondjuk egy bármik más hittantábori tüdékünkön?
2: Mi fontos, hogy a segítőknek különböző feladataik vannak a bárkatáborban. Hajózás után kapták a nevüket az egyes munkacsoportok. Vannak kormányosaink, kapitányaink, fedélzetmestereink, halászaink, felfedezőink. Többféle szerepkör van még, révkalauzok, hajóácsunk is van, és van vitorlamesterünk is. Ezek a nevek most így a hallgatóknak valószínűleg nem sokat mondanak, mert hogy nem ténylegesen hajózási feladatai vannak ezeknek a szereplőknek, hanem az volt a cél, hogy mindenki azt csinálja a táborban, amihez ért. És a gyerekeknek sokféle szükségletük van. Ezekre a szükségletekre szeretnénk reagálni. Ezért van 2 felnőtt minden gyerekcsoporttal, akik a gyerekek napi rutinját irányítják, és a napi szükségleteikre reagálnak. Ők a fedélzetmesterek. Vannak olyan játékvezetőink, animátoraink, akik a délután és az esti programokat szervezik, ők a kormányosok. Vannak olyan munkatársaink, akik az élménypedagógiai foglalkozásokat vezetik, ők a kapitányok. Vannak vezetőink, ők a már előbb felsorolt szerepkörök, és vannak lelki pásztoraink, ők a halászok, akik a tábor lelki életét vezetik, és így keretbe foglalják az egész lelki ívét a hetünknek. Ez azért fontos, mert a különböző napszakokban a különböző feladatkörű emberek vannak a gyerekekkel, úgyhogy nem egyszerre szabadulunk rá a 80 gyerekre, 40-en. Ez biztosítja a pihenést, amennyire lehet, illetve azt, hogy mindig frissen érkezzünk a gyerekekkel való foglalkozásba.
1: Technikailag ezt egyébként hogyan lehet követni? Tehát egy gyerek, hogyha mondjuk én csak szimplán éhes vagyok, és mondjuk a szakáccsal akarok beszélni, de nem jön szembe egy szakáccsal a folyosón, akkor tehát, hogy van erre valami segítség? Vagy nem tudom, Esperes úr nyakában látok egy kis táblát, lehet, hogy mindenki fel van címkézve, hogy én ez vagyok, én az vagyok?
3: Én azt látom, hogy pólók is vannak, amikre rá van világosan írva az, hogy ki kicsoda, és gondolom egy idő után a gyerekek már tudják, hogyha éhesek, akkor kihez kell menni. A kapitányhoz hiába mennek, ő nem biztos, hogy tud főzni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez a tábor ilyen szervezettséggel működik, hiszen mi azt látjuk sok esetben, hogy a mi lehetőségeink egy gyülekezet terén sokszor korlátozottak, és egy táboroztatás az rettenetesen ki tudja fárasztani azokat, akik egyszerre kell, hogy legyenek a tábor szakácsai, lelkipásztorai, és most nem fogom felsorolni az összes funkciót, amire szükség van. Ezért is egy nagyon jó dolog az, hogy bizonyos emberek az ő területükön tudnak szolgálatot végezni a gyerekek felé, és mindenkinek van egy kis téglája ebben a falban, amit oda kell tenni ahhoz, hogy ez jól fel tudjon épülni.
0: Egy fontos része az élmény pedagógia, ha jól értelmezzük a Bárkának, amely korábban is jelen volt már Kárpátalján, és ez a tábor, ez hogy milyen elemeket tartogat a gyerekek számára, ami az élmény pedagógia szempontjából fontos és kiemelkedő?
2: A Bárka jelenlegi lelkisége és szakmaisága egy együttműködésből fakad, egy egymásra találásból fakad. Amikor az egyházunk elindította ezt a táborosztatási programot, akkor a Kalandok és Álmok szakmai műhelyt kérte fel arra, hogy a szakmai megvalósítást végezze, akik az élménypedagógia módszerével dolgoznak. Az élménypedagógia alatt itt azt értjük, hogy a gyerekek olyan foglalkozásokon vesznek részt, ahol adott egy játék tevékenység, ami lehet egy elég egyszerűnek tűnő feladat, plüssöket elvinni a terem egyik végéből a másik végébe meghatározott eszközökkel, viszont ezt követi egy feldolgozó beszélgetés, amiben megbeszélhetik azt, hogy mi történt, mit hogy csináltak, mit tanultak ebből, ezt követi egy újabb megvalósítása a játék tevékenységnek, majd az alkalmazása a mindennapokra. Ezt hívjuk tapasztalati tanulás körének, a gyerekek ezt járják be újra és újra a foglalkozásokon. És amit megfigyeltünk, az az, hogy gyakorlatilag ez nagyon biblikus, mert hogy Krisztus ugyanezt csinálja a tanítványokkal, járja velük újra és újra a tapasztalati tanulás körét, csak ők nem plüssöket visznek, hanem 5000 embert megvendégelnek csodálatos módon, vagy éppen hajóba szállnak a viharban. És ezért a lelki módszertanunk is abból épült ki, hogy összekötjük a református lelkiségünket a tapasztalati tanulással. Ez azt jelenti, hogy nagyon egyszerű a célunk, az, hogy Isten szeretetét megismerjék ezek a gyerekek valamilyen módon. De az is biztos, hogy emberi szemmel sok akadálya van annak, hogy megismerjék, meghallják Isten szeretetét. Például az, hogy éhes. Például az, hogy nem tudja, hogy éppen ez a sokszínes ember, ez kicsoda. Például az, hogy nehéz helyzetből jön, vagy éppen nem tudott aludni éjszaka. Ezekre reagálva tartjuk az áhítatokat, és interaktív elemekkel szeretnénk kibontani előttük az evangélium üzenetét. Így kapcsolódik össze a lelki módszertanunk az élménypedagógiai módszertannal. És a célunk az, hogy amikor a gyerekek elmennek a tábor végén, akkor jelképes az, hogy elvisznek egy tornazsákot, és benne sok-sok ajándékot. Ami viszont talán ezen túlmutat, az, hogy sok-sok olyan lelki élményt és sok-sok olyan fejlődési tanulási helyzetet, ami később hozzájárul az ő felnőtté válásukhoz.
1: Ez egyébként hosszú távú hatásait tekintve nem, hogy is mondjam, nem azt mondom, hogy nem félő, de ugye itt megtapasztalnak a gyerekek egyfajta foglalkozásmódszertant. Ezt az élménypedagógiát. Nyilván az is egyfajta élmény, ha meghallgatok egy igényt, azt nekem a lelkipásztorom kifejti. De ha ugyanezt játékos módszerrel csinálom, akkor egy idő után nem fogom azt mondani, most talán furcsa lesz, amit mondok, mondjuk egy hónap múlva egy bibliai foglalkozásra, amikor már túl vagyok a Bárka, hogy ne haragudjon, lelkész úr, de ez unalmas. Hát ott a bárkában, ott sokkal izgalmasabb volt. Hát nem tudom, pakoljunk plüssöket jobbról balra.
0: Van egy ilyen veszély biztosan.
1: Igen, tehát hogy magyarul ez az élménypedagógiai, az, hogy ennyi felnőtt ott van, az, hogy ezek között lelkészek is vannak, felteszem. A módszertan iránt kíváncsi lelkészek, vagy hitoktatók, akkor ez feltételezi azt, hogy az átlag hitoktatás is egy picit eltolódik majd ebbe az irányba? Vagy egyáltalán nem is kell, hogy ez így legyen?
3: Nem baj, ha ez így lesz. Mármint, hogy ha eltolódik ebbe az irányba, az egy jó dolog, mert ez a kettő összekapcsolódik egymással, ahogyan az előbb ez elhangzott, és én úgy gondolom, hogy az élménypedagógiának nem csak a nyomait fedezhetjük azért fel a hitoktatásban, hanem, hogyha megnézzük, de ebben most nagyon nem tudunk belemenni, akár a református egyházunknak a hitoktatási tananyagát, akkor abban már találunk ilyen dolgokat, konkrétan megfogalmazva, tehát ez továbbra is ott van, és nagyon jó lesz majd az, amikor egy táborból hazament gyerek egy hónap múlva, vagy majd szeptemberben azt fogja mondani a hittanórán, hogy de jó, pont ezt játszottuk a táborba is. És erre buzdítjuk a hitoktatókat is, hogy ezt bátran merjék használni, mert ma már túlságosan sok az inger mennyiség, ami körülveszi a gyerekeinket is. Nem azt mondom, hogy nekünk ebben versenyezni kell, mert ezt sem fogjuk tudni szerintem legyőzni, de azokra az elvárásokra, esetleges pozitív dolgokra tudunk reagálni ezzel, amelyek ott vannak a gyerekekben, és várják azt, hogy legyen egy hittanórán mondjuk játék is, és lehet, miért ne lehetne.
2: És még az jutott eszembe, és ez pont a ma reggeli áhítatnak az egyik tanulsága, illetve a tegnap estinek, hogy ez nem előzmény nélküli, hiszen a gyerekek szerintem jobban tudták a tegnapi bibliai történetet, mint én magam, és például volt egy táborozó, aki, ahogyan mondtam, a színpadról az édenkert és a teremtés történetét, ő mondta velem párhuzamosan, és egy ponton kijavított, hogy persze, hát már ennek kellett volna jönnie, de én még tovább ragasztom a történet egy részét, úgyhogy ő jobban tudta a bibliai történetet, és ez azért fontos szerintem, mert amikor élménypedagógiáról és az általunk használt módszerekről beszélünk, akkor ezek eszközök és módszerek, de nem ez a végcél, és nem ez az üzenet, hanem az üzenet az, hogy van tovább, hogy van fejlődési lehetőség, hogy nem vagy egyedül a világban, hogy nem vagy egyedül az életedben, és a mindenható Isten keresi a kapcsolódást, és a közösségnek van ereje, támaszkodhatsz a közösségre, kifejezheted az érzéseidet. Például idén ezért választottuk azt a keretmesét a gyerekeknek, hogy érzelmekkel dolgozunk velük az animátor játékokban, az Agymanók című mese segítségével, hogy ezzel is tovább vigyük azt, ami a bárkatábornak tulajdonképpen az üzenete és a végcélja, és a végcél a fejlődés és az Istennel való kapcsolódás.
0: Beszéljünk is az önkéntesekről, 40 önkéntes van, ebben egy vegyes társaság nagyon válogatott próbákon keresztül kellett bejutni, és akinek sikerült, akkor ez a spártai 300 jelenleg ki lett választva. Mit kell tudnunk a közösségnek az erejéről, a háttérről, kik veszik ezt a szolgálatot fel?
2: Ez itt a reklám helye, szeretettel várunk a bárka táborosztatói közösségébe mindenkit. A mindenkit úgy kell érteni, hogy 16 éves kortól végtelen éves korig lehet jönni hozzánk táborozni, és vannak olyan szerepkörök, amihez nincsen szükség előképzettségre, úgyhogy ajánlom az információs csatornáinkat, ha valaki szívesen csatlakozna hozzánk. Általában a toborzási időszakunk decemberben indul, akkor hirdetjük meg, hogy milyen turnusokra lehet jelentkezni a nyári tábori időszakra, illetve milyen szerepkörökbe, és hát várjuk a jelentkezőket, utána van egy kiválasztási folyamatunk, az új jelentkezőkkel telefonos interjút készítünk, illetve ami nagyon hangsúlyos az, hogy a bárka szakmai és lelki közösség, úgyhogy vannak közösségépítő programjaink évközben, vannak továbbképzéseink évközben, és van egy kötelező tábori felkészítünk a nyár előtt, amikor is felkészülünk a konkrét turnusokra és a konkrét feladatokra. Illetve, ami még fontos, hogy azért jöttünk két nappal korábban, hogy itt helyben is még befejezzük a szakmai felkészülést.
0: Van egyfajta hozadék ennek a mostani folyamatos felkészülésnek, mert azt gondolom, hogy több kárpátalja is van a felnőttek között, akik ezt a tudás megtapasztalást itthon kamatoztatják majd a jövőben.
3: Mindenképpen, tehát olyan emberekkel találkoztam én is, akik egykori diákjaink, például liceumi diákjaink, olyan emberekkel találkoztam, akik amúgy akár a gyermekmunkában, hitoktatásban benne vannak. Tehát ez azt jelenti, hogy nem csak ők adnak, hanem ők kaphatnak is újabb tapasztalatokat, ismeretet, esetleg több kedvet ahhoz, hogy ezen a területen mélyebbre ássák magukat, és legközelebb ezeket a módszereket, vagy megtapasztalásokat tudják hasznosítani abban a munkában, vagy éppen a tanulásukban, aztán majd a későbbiekben lehet, hogy ebbe az irányba fognak orientálódni ezek az emberek.
1: No, hát Bárka ifjúsági tábor a Nagyberegi Református Líceumban most jelenleg is zajlik, és két résztvevő vezető a Bárkából, Páfa Viviola Júlia lelkésznő, Biatorbágyi születésű és a Budapest Gazdagrét lelkipásztora volt a vendégünk, illetve Tóth László esperes. Köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat, és egy picit a hallgatóknak meséltek arról, hogy mi is ez a fantasztikus Bárka tábor.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.
2: 11 óra 15 perc van, köszöntjük a most csatlakozó rádió hallgatókat, livestream nézőket a különkiadás műsorra, szóval egészen 12 óráig vagyunk élőben, ez a második óránk, 0957 097 097 SMS Viber számunk aktív, itt várunk technikai közérdekű információkat, nézzünk egy-két livestream kommentet, velünk van Erika, áldott szép keddi napot kívánok minden rádió hallgatónak és műsorvezetőnek, vigyázzunk magunkra és egymásra.
3: Erzsébet, szép napot kívánok minden kedves hallgatónak és a stábnak, legyünk vidámak és egészségesek, vigyázzunk egymásra.
2: Anna is írt, hogy gyönyörű szép napot kíván minden rádió hallgatónak.
3: Ez a vigyázzunk egymásra, ez valószínű, ez a fulladásos témánk lehetett.
2: Feltehetőleg.
3: Felborzoltuk a kedélyeket, hölgyeim.
2: Igen, ettől szép ez. Megyünk is egy újabb rovattal tovább a kitekintővel.
4: Kitekintő. Érdekességek a nagyvilágból.
5: Cikánkész úszjóhoz vítú.
2: Egyre több országban kezdik el betiltani a 16 éves kor alatti közösségi médiáknak a felhasználási lehetőségét a gyermekek és a fiatalok körében. Hát úgy nézni, mintha mindenképpen komolyabban veszik ezt a problémát, és egyre furcsább statisztikákkal is találkozunk, amely lehet, hogy valóban hitelessé teszi ezt az intézkedés sorozatot.
3: Gondolták volna önök, hogy a globális és hazai képernyő idő statisztikák, konkrétan ez azt jelenti, hogy hány percet, mennyi órát töltünk a mobiltelefonunk, illetve a közösségi térben használatával. A digitális eszköz használata mára már eléri a napi 6-8 órát. Gondolták volna ezt önök? Ez éves szinten több mint 75 teljes napot jelent, ugye 24 óra van egy napban, tehát 75 teljes napot, ami vetekszik a napi átlagos alvás idővel. Tehát egy évben egy átlag ember, ha mindenből átlagosan csinál, akkor átlagosan 75 körüli napot alszik, és 75 napot mobiltelefonozik. Hát azért az mennyi minden mást értelmes dolgot lehetne csinálni igen, 75
2: igen,
3: napig.
2: Igen, ez fontos kérdés. Másik érdekes, meghökkentő statisztika, hogy a világ egyes zónáiban mennyire változik az internet használásnak az ideje. Mondok egyet, Afrika figyelemre méltó 10,000%-os növekedés mutatott a net felhasználása tekintetében, mint az elmúlt 18 év alatt. Egy fiatal generáció kinőtt éppen.
3: De hogy ne csak Afrikáról példálózzunk, Észak-Amerikában ez a szám jóval kisebb, mint egy 219%-os növekedés. Tehát az, akkor is egy őrült szám, nem csak hogyha a tízedet. Egyébként a két legszéle az internet használatnak, az nem más, mint Észak-Korea, ahol 0,007% a felhasználók, az internetet használók száma. A másik oldalon viszont ott van Katar, ahol 96,4% használ internetet.
2: Tájföldön emberek, a

0: ezekbe a számokba. Az, hogy alapvetően azt gondolom, az ember, a közösségi médiát az alul képzett, az egyszerűbb emberek használnak túlnyomó időbe, a befolyásolás, stb. Minden okok miatt. Viszont a statisztikák szerint minél képzettebbek az emberek, annál hajlamosabbak a közösségi média használatára. Tehát ennek amúgy nincs nyilvánvaló oka, talán azért lehet, mert képzettebbek számítógép, hálózat és marketing igényes munkákkal kapcsolatba. Tehát ha már úgyis az a dolgom, ha már úgyis ebbe a területen dolgozok, akkor nyilván többet is használom. Valamilyen felsőfokú végzettséggel bírók átlagosan 10%-an gyorsabban, illetve gyakrabban használják a közösségi médiát, a főiskola és egyetemi diplomások pedig 20%-kal gyakrabban használnak, mint egy átlag, mondjuk egy középfokú végzettséggel rendelkező ember.
1: No, hát kérem szépen, egyre inkább komolyan veszik ezt a témakört, a betiltások statisztikája azt mutatja, hogy Kanada, Ausztrália és sőt Japánban időkorlát is, tartalomkorlát is van, úgyhogy azért vannak országok, ahol egyre komolyabban veszik ezt a témakört. Ne felejtsük el, hogy a képernyőidejű gyermekek esetében nagyon komoly pszichológiai lelki következményekkel is járhat. No, ebben az órában is egy témával szeretnénk pont folytatni a műsorunkat, és nem lesz más a témánkban a szakértőnk,
0: mint Galambos Nándor urat fogjuk hívni nem sokára, ő az Ismerős Arcok zenekar vezetője, basszusgitárosa, ugyanis egy jótékonysági koncert keretében lépett fel az együttes, és egy picit erről fogjuk faggatni majd.
1: Kárpátalját segítették a munkájukkal a hétvégén, vele beszélgetünk majd az FM 92.1 műsorában. 11:21 perc van, jövünk vissza, érdemes velünk tartani.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: 11:32 perc van, köszöntjük a mostatokozó rádió hallgatókat és livestream nézőket a különkedés műsorra, szól egészen 12 óráig, és ahogy ígértük, egy újabb beszélgetéssel megyünk tovább.
3: A vonal túlsó végén várakozik Galambos Nándor, az Ismerős Arcok zenekar vezetője, basszusgitárosa.
2: Znamy nawzajemsku, Nándor Galambos, muzycznym kerivnikom i basgitaristom uhorskoho gurtu Ismerős Arcok.
3: Üdvözlünk a műsorba, üdvözöljük a műsorba, halljuk egymást.
4: Igen, itt vagyok. Jó napot, szervusztok!
2: Hát, ha kárpátai koncertről nem is tudunk beszámolni ebben az időszakban, bár nagyon hiányoztok Kárpátaljáról, de mindenképpen a Kárpátai, akkor érdemes megemlítenünk a hétvégét, mert ránk gondolva koncerteztetek egy jótékonysági koncert keretében. Egy kárpátai alapítványnak, a Verecke alapítványnak gyűjtöttetek, akik kimondottan kárpátaljai betegekre, hirtelen rászorulók számára próbálnak orvosi segítségi nyújtást szervezni, és ennek az alapítványnak a munkáját támogattátok az elmúlt hétvégén tartott koncertnek a bevételét. Kinek meséljenek a kapcsolatáról, hogyan jött el hozzátok, és ez már nem az első jótékonysági koncert, amely Kárpátalján vagy Kárpátaljáért szól a ti esetetekben.
4: Igen, évek óta a június 4-i dátumot, ugye, ami a Nemzeti Összetartozás napja, megcélozzuk, hogy valamilyen módon ugye nem csak a dalaink által próbáljunk segíteni a határon túli magyaroknak, hanem valamilyen tevőleges, esetleg egy felhívás kapcsán. Így volt ez most is, és hát az, hogy most Kárpátaljára esett a választás, az talán nem véletlen. Ugye tudjuk, hogy sokkal nehezebb a sorsa most a magyarságnak Kárpátalján, és a dátumot pedig így szoktuk kiválasztani egy évben. Azért néhány alkalommal mi jótékonysági koncerteket szoktunk adni, de ezt az alkalmat, ezt szeretnénk minden évben kihasználni. Ez jó pár éve így van. Szóval az idei koncert, most már túl vagyunk rajta, úgyhogy azt tudom mondani, hogy nagyon jól sikerült. A cél az volt ugye, hogy egyrészt legyünk minél többen, másrészt minél több adomány is gyűjjön össze, harmadrészt pedig, hogy legalább ebben az időszakban és ezen a koncerten, akik ott vannak, azok érezzék át azt, amit mi talán mindannyian érzünk, vagyis azt, hogy nagyon szívesen segítenénk, és bár vége lenne már ennek az őrületnek, és újra tudnánk találkozni is esetleg, és összejárni, és újra olyan koncerteket adni, mint amit itt felevelítettetek. Szóval ez volt a cél, bízunk benne, hogy ez csak egy kezdet. Az alapítvány elérhetőségeit ott meghajtuk az embereink által, úgyhogy most egyébként éppen folyik az összeszámlálása, hogy milyen adománnyal tudunk a Verecke alapítvány felé előjönnünk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon sikeres volt. Ja, még egy mondatot talán, mert éppen most olvasom, hogy akik ott voltak a koncerten, nagyon örültek annak is, hogy rég nem hallott dalokat, hogy olyan dalokat válogattunk, amelyek segítettek abban, hogy ne felejtsük el, hogy miért is gyűltünk össze. És ami így tulajdonképpen nem is volt előre hirdetve, de kevéssel a koncert előtt csatlakozott hozzánk Popovics Emese, népdalénekes, kárpátaljai születésű, aki szintén emelte ennek az estnek a fényét és hangulatát. Úgyhogy én nagyon boldog vagyok, hogy ez így sikerült.
3: Volna egy olyan kérdésem, ami talán így kedd délelőtre egy kicsit talán túl mély, de vállalom. Olvasom a Wikipédián rólatok a leírást, hogy egy erdélyi út következményeként változott meg a szövegvilág és a témaválasztás. Többit nem olvasom hozzá. Felidézhető az, hogy mondjuk az első kárpátaljai utatok, vagy amikor Kárpátaljára jöttök, az hagyott-e ilyen mély nyomokat az együttes életében? Most nem is azt gondolom, hogy akkor témát váltani meg, újraírni a szövegeket, de Kárpátaljával kapcsolatban milyen élményekkel, vagy milyen... Na, pont.
4: Igen.
3: Köszönöm. Illetve kérdőjel.
4: Igen, igen. Szóval, hogy azt is már nehéz visszaidézni, hogy ez mikor volt, de biztos, hogy jó pár évvel azután, hogy Erdélybe jutottunk. Tehát az az első sok, ami ért minket akkor Erdélyben, hogy a határon túl élnek magyarok, tőlünk kicsit elszakítva, kicsit keveset tudva rólunk. Ez talán már, ugye, amikor Kárpátaljára jutottunk, ez már nem ért ennyire mélyen. Viszont nagy volt a különbség, mondjuk ha két utat összehasonlítom, és így visszagondolok, abban a tekintetben, hogy itt is élnek magyarok Kárpátalján, ők egy picit nem csak a kilométer miatt állnak közelebb hozzánk, hanem valahogy a kultúra, a nyelvezet, tehát a például a ti beszédetekben is szerintem sokkal jobban szakembernek kell lenni, hogy az ember megállapítsa, hogy kárpátaljai nyelvjárást hallunk esetleg. Szóval valahogy, ha nem is volt sok hatású, de amikor ott találkoztunk emberekkel, akkor megint csak úgy éreztük, hogy mintha egy picivel többek lennénk, nem csak az emberek számát tekintve, ugye, hanem hogy belülről is mélyen, mintha még hozzárakódott volna a magyarságunkhoz még valami. És fantasztikus fogadtatás volt minden alkalommal, amikor ott jártunk, és ez különlegesség tette minden egyes találkozást. Úgyhogy nagyon jó visszagondolni ezekre, még hogyha nem is tudom pontosan visszaidézni, hogy mikor volt ez.
2: Fontos kiemelnünk a Pulzus Rádiónak a születésnapját, amikor létrejöttünk immáron 14 évvel. Egy fesztivál keretében fogadtátok el a felkérésünket, és itt is jótékonysági koncertet adtatok, és hatalmas nagy élmény volt Beregszász főterén a Pulzus Rádió létrejöttének a pillanatában ismerős arcok koncerten ott lenni, és együtt énekelni. Úgyhogy külön köszönjük ezt a akkori felajánlás lehetőséget, amit ránk szántatok.
4: És, hát bárcsak mehetnénk, és hogyha itt most megemlíthetem, akkor amint a felkérés megérkezik hozzánk, biztosak lehettek benne, hogy nem fogunk rajta gondolkodni.
3: Így legyen.
2: Nagyon szépen köszönjük.
3: Idéztünk egy kis múltat, beszéljünk a jelenről, hanem is a jövőről. Ugye 2026-ban is nagyon aktív a zenekar, ugyanis búcsúdal, illetve búcsú címmel megjelent új dalotok is. Mi jellemző a 2025-2026-os, a napjaink ismerős arcok zenekarára?
4: Nem is csak egy dal jelent meg, hanem évelején, illetve valamikor tavasszal egy teljes album jelent meg. A Búcsú című dal ezen az új albumon hallható, és ennek videóklipje is van, talán ezért jutott el sokkal több helyre. Közben egyébként már készül a második videóklip is. Szóval ennek az albumnak Ecce Homo a címe, íme az ember, a Biblia idézet, ami egy picit arra utal, majd ha mindenki kezébe tudja venni a CD-t, vagy a borítót látja, hogy egy kicsit párhuzamot próbáltunk állítani azzal a bibliai történettel és napjainkkal, mennyire nehéz, ezt talán Kárpátalján talán még inkább megértik majd az emberek, hogy amikor Jézus ugye Pilátus előtt mennyi gyötrelmet elszenvedett, hát most a mai embernek valószínűleg sok hasonló érzése lehet. De a dalok nagyon vegyesek, mint minden lemezünkön. A Búcsú című dal az egy emléket szeretne állítani azoknak a már nem köztünk lévő színészeknek, művészeknek, akik ideje korán, tehát még az életük derekán hagytak itt minket. És ennek egy ilyen lírai megfogalmazása talán ez a dal. De egyébként még a lemezről csak annyit hadd mondjak, hogy ez az első olyan lemez, ugye, amin közben nekünk az egyik zenész poszton volt egy tagcserénk. Letó Szilvesztert a billentyűk mögött váltotta Pap Gyula, aki hozta azt az évtizedes tapasztalatot, ugye nagyon sok magyar rock zenekarban megfordult, és az ő játéka, meg az ő felfogása, a zenei felfogása talán egy picit változtatott is az egész zenekar megszólalásán. Ezt majd ha halljátok, akkor talán lehet érzékelni. Nem mondanám jobb vagy rosszabb, hanem egy picit más. És talán egy zenekar életében nagyon jót tesznek az ilyen néhány évente bekövetkező kicsit más felfogások. Belülünk is sokkal többet hoz ki, talán azok, akik hallgatják, ők is kapnak egy picit mást is, még akkor is, hogyha nyilván a szövegvilág is, meg a gondolatok azok hasonlóak, mint a korábbi lemezünkön. Úgyhogy nagyon, nagyon ajánlom mindenkinek. Én szerintem a top 5-ben benne van, biztos vagyok benne a mi lemezeinket tekintve.
3: Az Ismerős Arcok zenekar számos díjjal rendelkezik, Máté Péter díjjal, Teleki Pál érdeméremmel, illetve 2023-ban Petőfi zenei díjjal is kitüntették az együttest. Azonban 2024. szeptember 5-én átadták Magyarország harmadik zenélő útját, amely 21-es főút 60-ból Lőrinci felé vezető oldalon szólal meg.
4: Uh-huh.
3: Ez az elismerés, mert én megmondom őszintén, ha én zenész lennék, és zenélő útszakasz szólna az én dalomról, én elismerésnek venném. Ti ezt hogy fogadtátok?
2: Igen,
3: mi volt a reakció?
2: Európában sincs sok.
4: Természetesen persze, hogy elismerés, és hatalmas megtiszteltetés. Igen, én is, amikor a zenélő úton járok, és még nem volt a nélkülednek zenélő útja, akkor azt gondoltam, hogy ha vannak dalok, vagy van dal olyan, ami az embereknek egészen közel áll hozzájuk, vagy beléjük hatol, akkor azt talán érdemes felidézni imitamot, járva kelve, tehát például egy zenélő út formájába, és hogy azt hiszem ez lett a harmadik Magyarországon zenélő út, az pont a nélküled kapcsán jutott az út tervezők eszébe. Hát igen, ez annak az elismerése talán, hogy ez a dal, ez tényleg velünk él, ugye a napjaink a magyarságának ez a dal nagyon sokat mond, nagyon sokat jelent. Elég csak a nemzeti válogatott futballmérkőzésekre gondolni, vagy erre rengeteg rendezvényre, ahol ez a dal megszólal. És ez nem csak a mi koncertünk, szóval ennek a dalnak mi is nagyon sokat köszönhetünk, és hát abban bízunk, hogy ezt így az egész Kárpát-medencébe, sőt a tengeren túli magyarság is ismeri, és ők is sokat köszönhetnek neki, vagy köszönnek neki. Ezt mi nem saját sikernek éljük meg, hanem a dal sikerének, úgyhogy mi ezt önzetlenül átadtuk, úgymond a napjaink emberének, vagy a kornak, és legyen vele, amit az emberek szeretnének, és látjuk és nézzük kicsit még háttérből is, hogy milyen önálló életet él a dal, hol szólal meg leginkább, legjobban hol szeretik, nyilván akkor, amikor a nemzeti összetartozás témája fölmerül.
3: Hadd kérdezzek egy olyat is, hogy az előbb elhangzott, hogy az új album, az Ecce Homo, szerinted az első 5 albumotok között van minőségben. Ha a nélküledre gondolok, akkor mint önálló dalra, akkor én azt gondolom, hát nem akarom azt mondani, hogy mintha egy új himnuszunk született volna, de azt gondolom, hogyha nemzeti szálaimat, érzelmeimet akarom átélni, megfogalmazni, akkor mondjuk a himnusz után szorosan mondjuk az első 5-be ott van nálam a nélküled. Az, hogy ez így alakult.
2: Első kettő,
3: nem, na, mondjuk az első, maradjunk az első 5-nél, ahogy a vendég fogalmazott. Uh-huh. És biztos, hogy ezt a kérdést már nagyon sok helyen feltették. De nem...
2: Székely himnusz után igen, talán közvetlen. Na,
3: jó, tehát mondjuk akkor 1-2-3. És biztosan nagyon sok helyen megkérdezték már, hallottam is egyébként válaszokat erre a kérdésre, de szeretném, hogyha nekünk itt kárpátaljai rádióhallgatóknak is egy picit beszélni, hogy ezt ti hogy éltétek meg zenekarként, hogy egyszer csak írtok egy számot, és ez lesz belőle, ami lesz belőle.
4: Hát Attilát tudnám idézni, az énekesünket, aki a dalszövegírója is, ennek a dalnak is az írója, aki azt szoktam mondani, hogy amikor egy rockzenész, vagy egy zenész ugye elkezdi ezt a feladatot és karriert, vagy munkát, nem tudom, vagy elkötelezetten ugye beleáll valamibe, akkor talán erről álmodik, hogy legalább egy dal legyen az életében, ami kicsit a halhatatlanság felé viszi. Nem csak nem őt magát, hanem a dalt. És hát ezzel a dallal ezt talán sikerült nekünk elérnünk, tehát hogy ezt a gyerekkori vágyat, vagy nem tudom milyen vágyat, ugye ezt akkor beteljesítette nekünk, számunkra ez a dal. De nyilván ennél sokkal többet jelent az, amikor az embereket látjuk, hogy milyen hatást tud kiváltani az a dal. Tehát, hogy ugye vannak dalok, amit az ember azért hallgat, mert szórakozni szeretne, akár mondjuk táncolni, akár elmélyülni mondjuk egy gondolatban. Ez a dal meg valahogy valami mást ad. Szóval biztos, hogy nem a szórakozás jut az ember eszébe, amikor hallgatja. Elmélyülni nyilván tud sok gondolat között, de talán a dal úgy van megfogalmazva, meg úgy van megírva, hogy a hatás az, ami sokkal fontosabb. Tehát amikor a színházba bemegy az ember, és a katarzisra vágyik, hogy az előadás végén legyen valami, ami őt fölemeli, és valamilyen állapotba hozza, valamilyen jó állapotba érzéseket ad neki, úgy ez a dal is talán ezt adja. Tehát ez biztos, hogy nagyon nehéz akkor létrehozni, hogyha az ember úgy áll neki, hogy én szeretnék most egy olyan dalt írni, ami ezt a katarzist, vagy ezt az élményt adja, ezt így valószínűleg nem lehet. Tehát ezt egy ösztönökkel vezérelve, vagy én nem is tudom, hogy hogyan, valamilyen felsőbb sugallatra születik nagyon ritkán egy ilyen dal. Tehát nekünk ezt megélni, hogy éppen ez a dal az, ami ezt váltja ki, ez felemelő érzés, fantasztikus érzés. Ugyanakkor hadd mondjak egy zárójelben egy másik dolgot is, hogy ugyanakkor pedig ez a dal, amikor ugye a zenekar munkásságáról van szó, akkor természetesen elsőként jön elő, és egy picit árnyékba borítja a mi munkásságunknak a többi darabját. Ami nem feltétlenül rossz vagy negatív dolog, hiszen legalább ez az egy dal az, ami minket, vagy ezt a gondolatiságot, amit képviselünk, ennyire széles körbe elterjeszti. Csak van egy ilyen nehézség a zenekar életében, hogy amikor a koncerten látjuk az embereket, akkor a többi dalunk biztos, hogy kevésbé ismert, mint a nélkülen. A nélküled általában a koncert záró dala, na arra aztán mindenki ott lesz egy pillanat alatt telefonnal kézbe, és felvételt készít, és megörökíti a pillanatot. Hát azt szoktuk mondani, hogy ez legyen a legnagyobb teher, amit a zenekarnak el kell viselnie. Igyekszünk majd olyan dalokat írni, amik még esetleg hasonló népszerűségre tesznek majd szert.
3: Nem is biztos egyébként, hogy kell. Galambos Nándor, az Ismerős Arcok zenekar vezetője, basszusgitárosa volt a vendégünk, és én őszintén remélem itt Zoltánnal együtt, hogy hamarosan újra ismerős arcokat köszönhetünk itt Kárpátalján is akár, vagy bárhol a világon, ahol jártok és találkozhatunk veletek.
4: Nagyon várjuk már mi is ezt a találkozást.
3: Így legyen. Köszönjük a beszélgetést, jó egészséget, kitartást,
4: áldást. Köszönöm, én is. Minden jót nektek.
2: Minden jót.

0: Kereken 12 óran, hölgyeim is, amennyi fért a mai két órás műsorunkba, egy-két technikai felhívással, információval kerekítjük a műsort. Van lehetőség a Pulzus Rádió éterén keresztül reklámozni, ha van terméket, szolgáltatásod, mindenképpen keresd bennünket bátran 066 784 99 50, 066 784 99 50.
1: Illetve azt se feledjék, hogy Stephen King egyszer azt mondta, jobb a megoldás részének lenni, mint a problémának.
0: Ez volt a nap gondolata. A Kárpátai Lelki Elsősegély telefonszolgálatnak az elérhetőségét mondom 095 600 805 vagy 097 600 805. Engedjétek meg, hogy búcsúzunk ettől a mai naptól. Mindenkinek áldott napot és jó rádiózást kívánva. Rajkó Balázs
1: és Birta Zoltán.
0: Istenemünk, sziasztok, sziasztok!
1: Hello, hello!

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled. Néma könnyek.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidjam ostatva.
1: Jodin FM.
2: Klasne radio.
1: Vdorohu.

0: Дізнайтеся більше про життя, цінності та служіння реформатських громад Карпатського басейну. Без кордонів, бо віра єднає нас, де б ми не були.
1: Református értékek határok nélkül. Határtalan magazin műsor. Ismerjék meg a Kárpát-medence református közösségeinek életét, értékeit és szolgálatait. Határtalan, mert a hit összeköt, bárhol is legyünk.
2: Köszöntöm a rádió hallgatókat a Határtalan magazin műsorunkban. Bekfi Mária vagyok. A nyári szünet nem csak a pihenésről, hanem a közösségi élményekről és a lelki feltöltődésről is szól. A Beregszászi Református Gyülekezet idén is megszervezte vakációs Biblia hetét, légy te is követő mottóval, ahol a gyermekek Péter apostol történetén keresztül ismerkedhettek meg a hit, a bátorság és a szolgálat üzenetével.
3: Ezen a Biblia héten Péter életét vesszük sorra, különböző állomásra. Péter életének, ezzel is megpróbáljuk közelebb hozni Isten igéjét a gyermekekhez. Hála az Úrnak, jó időnk van és sok gyermek érkezett, illetve hát már nem is egészen gyermekek, hanem fiatalok is, akik jövőre már a konfirmandusaink lesznek reménység szerint.
2: Tartsanak velünk, úgy hiszem érdemes lesz. Játék, ének, kézműves foglalkozások, bibliai történetek és sok-sok közös élmény várta azokat a gyermekeket, akik részt vettek a Beregszászi Református Gyülekezet vakációs Biblia hetén. Az idei alkalom központi témája a tanítványság volt. A résztvevők Péter apostol életének fontos állomásain keresztül fedezhették fel, mit jelent Jézus követőjének lenni. A program nem csak szórakozást kínált, hanem lelki útravalót is adott a fiataloknak a nyári szünetre. Hogy hogyan épült fel a tábor, milyen célokat fogalmaztak meg a szervezők, és milyen üzenetet szeretnének átadni a gyermekeknek, arról Szemere Judittal, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkipásztorával beszélgetünk. Aki kérdez, Birta Zoltán.
4: Mi az idei tábornak a tematikája?
3: Ezen a Biblia héten Péter életét vesszük sorra, különböző állomásait Péter életének. Ezzel is megpróbáljuk közelebb hozni Isten igéjét a gyermekekhez. Hála az Úrnak, jó időnk van és sok gyermek érkezett, illetve hát már nem is egészen gyermekek, hanem fiatalok is, akik jövőre már a konfirmandusaink lesznek reménység szerint. Van közös program nekik a templomban, hol megismerkedhetünk egy-egy tanítvány szemszögéből Péternek az életével, Péter történeteivel, és utána korcsoportra bontjuk szét az egész közösséget, hogy mindenki a saját korosztályának megfelelő módon tudja feldolgozni a történetet, vagy kézművességben, vagy drámában, vagy játékban átélni, hogy jobban megragadjon.
4: Honnan jönnek a gyerekek? Honnan van ez a rengeteg gyerek, akit láttunk az elmúlt percekben?
3: Hát nagy részük azok, akiket hitoktatunk is az iskolákban, illetve a munkatársaink minden gyereket, akit a közelükben vannak, igyekeznek hívni, hívogatni, hogy ők is halljanak az igéről, legyenek közösségben, ismerkedjenek egymással, és bízunk bennük, hogy így jobban be tudnak kapcsolódni a közösségben is.
4: Mit kell tudni a szolgálattevőkről, egy ilyen közösség megmozgatása, az igen sok munkatársa van szükség.
3: Hál' az Úrnak vannak hitoktatóink, akik egészben a városiskoláiban végzik a hitoktatást. Ők is itt vannak, az óvodai hitoktatók is részt vesznek a munkában, illetve hál' az Úrnak vannak ifjúsági munkásaink, akik tulajdonképpen éppen a nagyobb ifiseink, már felnőtt korosztály. A konfirmandusok is itt vannak segítőnek, tehát folyamatosan ezzel, mint egy képezzük is őket arra, hogy minél jobban bele tudjanak állni ebbe a szolgálatba, meglássák azt, hogy hogyan kell gyerekekkel foglalkozni, hogyan kell elmondani egy történetet akár a legkisebbeknek, hogyan lehet játszani velük, hogyan lehet egy kicsi óvodást akár megvigasztalni, hogyha valami problémája van, így beletanulnak ebbe is.
4: Nagyon széles spektrumú a skálájú a korosztály, 5-től 15 éves korú gyermekeket várnak a táborban.
3: Igen, valóban széles a korosztály, de tulajdonképpen ezekkel a gyermekekkel foglalkozunk a hitoktatásban is. Tehát ezek azok a gyerekek, akik az óvodától megkezdve a hatodik osztályjal bezárólag. Tehát nekik az iskolákban, óvodákban történik a hitoktatás, itt pedig aztán majd tényleg mindenki korosztályának megfelelő helyre kerül, és úgy dolgozza fel a történetet. Tehát tulajdonképpen az összes hittanosunkat várjuk, akik már önállóak annyira, hogy el tudnak egyedül jönni, de előfordul, hogy kisebbek is eljönnek anyukával, akik még mondjuk egyedül nem lehet otthagyni őket közösségbe, de őket is szívesen fogadjuk, ahogyan a gyermek Isten tisztelet. Életre is sokszor bejönnek egészen kicsi gyerekkel. Ezáltal is megszokják a közösséget, megszokják a tereinket, és nem lesz idegen számára az, hogyha belép a templomba, vagy belép a gyülekezeti terembe, hanem otthonosan fog benne mozogni, így ezáltal is reménységünk lehet, hogy szívesen

0: Vissza fog jönni, amikor már később nagyobb lesz, önállóbb lesz.
1: A gyermeki szív és Isten kapcsolata, olyan kell elképzelnünk ezt. Mi az, amit most tud megtanulni egy gyermek, és amikor közösségben van, egy ilyen intenzív időszakban pedig megerősítésként tud magával vinni?
0: Szerintem az egy nagyon nagy titok, hogy egy kicsi gyermek hogyan tud kötődni az Istenhez, és mi az, amit magával tud vinni, és talán nem is az a feladatunk, hogy ezt megfejtsük, hanem az a feladatunk, hogy elmondjuk neki, és a Szentlélek az, aki munkálkodik, és azokat az elültetett magokat majd valamikor kiformálja, hogy az felnövekedjen és gyümölcsöt teremjen. Én a magam életéből tudom ezt megtapasztalásként elmondani, hogy amikor bekerültem ifjúsági közösségbe, vagy később felnőttként ott voltam egy közösségbe, visszajöttek azok az emlékek, amikor gyermekként ott voltam egy hittantáborba, tanultunk egy éneket, és akkor olyan szinte otthonossá vált az a közösség, mert azt az éneket énekeltük. Sokkal inkább a magamének éreztem. Én úgy gondolom, hogy fontos az, hogy meglegyenek ezek a gyermekkori élmények, amiket úgy megjegyeznek, akár egy éneket, akár egy igeverset, és ahogyan a magvető példázata is mondja, a magvetőnek az a feladat, hogy kimenjen és elvesse a magot, és aztán hazament és lefeküdt aludni, és várta, hogy növekedjen a vetés. A növekedést azt az Isten adja. Tehát, hogy hogyan tudnak kötődni a legkisebbek az Istenhez, nem igazán tudjuk annyira megfogalmazni, viszont néha megtapasztaljuk, ad az Isten ilyen megtapasztalásokat is nekünk, amikor egy őszinte imádságban elmondja, vagy amikor bekiabál a történet közbe, hogy hát persze, hogy Jézus tudott járni a vízen, hiszen ő az Isten fia, és számára ez meggyőződés. És akkor egyrészt megmosolyogjuk, hogy csak úgy belekiabál valamilyen történetben, másrészt pedig egy megerősítés az, hogy számára ez egy egyértelmű bizonyosság, hogy ő az Isten fia, és ezért miért ne járhatna a vízen, miért kell ezen meghökkenni.
1: Felnőtt emberek vannak kérdési az élet kapcsán, de egy gyermeknek szerintem sokkal több kérdése van. Maga a hittanoktatás, az én jellegű táboroknak a megléte, ezekre a kérdésekre tudod választani?
0: Úgy gondolom, hogy ha gyermekségüktől fogva ott vannak az Istennek a közelébe, ott vannak a Szentírásnak a közelébe, akkor kapnak olyan alapot, hogy ebből a szemszögből kezdik majd feltenni egyáltalán a kérdéseiket. Ezek lesznek az alapok a számukra.
1: Az én gyerekeim azok nagyon ilyenek, hogy kérdeznek, hogy apa milyen, kiteremtette meg, hogy lett az, mitből lett az, miért ilyen, és mennyire jó az nekem szülőként, hogy elmondhatom, hogy az, és hogy félek, nem félek, rosszat álmodom, mit tegyek, imádkozzál, és akkor nem fogsz annyira rosszakat érezni. Hogy sok területen azt érzem, hogy milyen nagy kegyelem, hogy van nekem egy Istenem, és ebből kifölg rengeteg választ adok az ők is.
0: Ahogy növekszik egy gyermek, és egyre több mindent ismer meg a világból, nyilván egyre több kérdése is van, de ha azt tapasztalja az ő közelébe, a környezetébe, és különösképpen fontos, és fontos lenne, hogy a családjában is megtapasztalja azt, hogy az Isten az ott van a mindennapokban. Lehet erről beszélni, és lehet innen értelmezni a világot. És lehet azt mondani, hogy ha valamit nem is értünk, mert az élet nehéz kérdései előkerülnek. Sajnos a mi időnkben már a gyermekek életében előkerül akár a háborúnak a kérdése, akár a gyásznak a kérdése. Ezeket lehet oda bízni, és az Istenre bízni, és lehet azt mondani, hogy van egy nagyobb hatalom fölöttünk. Van Isten, akihez fordulhatunk, akitől vigasztalást nyerhetünk. És azt tapasztalom, hogy azok a gyermekek, akik kicsikoruktól kezdve ott vannak gyülekezeti közösségbe vagy hittanórákon, sokkal szabadabban tudnak beszélni ezekről a kérdéseikről is, mert megvan az a szó készletük egyáltalán, hogy hogyan lehet erről beszélni. Míg mondjuk, ha már kamaszként találkozunk olyan fiatalokkal, akiknek nem volt ott ez az életükben, sokkal nehezebben teszik fel még a kérdéseiket is. Megvan bennük a kérdés, de nem tudják szavakba önteni, nem tudják, hogy tulajdonképpen hogy is kellene azt megfogalmazni, vagy hogy fel lehet tenni ilyen kérdéseket. Hát nem várjuk azt, hogy minden kérdésre azt legyen a válasz, hogy Jézus Krisztus, hanem hadd legyen kérdésed. Fel lehet tenni a kérdéseiket, és lehet rá az igében választ keresni.

0: A vakációs Biblia hét sikere mögött nem csak a szervezők és a lelkipásztorok munkája áll, hanem azoké a fiataloké is, akik önkéntesként kapcsolódtak be a programok lebonyolításába. Játékokat vezettek, segítettek a foglalkozásokon, és példát mutattak a kisebbeknek szolgálatból és közösségépítésből egyaránt. Arról, hogy miért vállalták ezt a feladatot, milyen élményeket szereztek és mit jelent számukra a gyülekezeti szolgálat, két fiatal segítővel beszélgetünk, Répási Annával és Kovács Denisszel.
1: Miért vagy itt ezen a táboron, mint segítő? Mik azok a feladatok, amiket rád bíznak, és miben tudod segíteni a folyamatokat?
2: Per pillanat rendesen kiszabott feladat nincs kiszabva. Inkább én a médiát segítem elő, hogy képekkel dokumentáljam ezt az alkalmat, amire a héten készültünk. Hiszen ez is egy szolgálati feladat, amit el tudunk végezni, és szerintem ez is nagyon fontos, hogy lássák az emberek azt, hogy a mi gyülekezetünkben milyen alkalmak, milyen programok vannak, és mivel tudjuk Isten dicsőíteni.
1: Mesélj magadról, nagyon régóta vagy a gyülekezetben, mi az, amit fiatalként megszerettél ebben, és amit tart?
2: Hát azt szeretem meg a gyülekezetemben, hogy annyira szeret mindenki mindenkit, és ez a szeretet az, ami átáramlik mindenkire, és látszik az embereken, akik itt vannak, hogy Jézus szeretete van bennük, és ezt adják át a többieknek, és ez rám is kihatással van, így azt érzem, hogy Jézus szeretetét én is át tudom adni a többi embernek, és ez az, ami engem megfog, ami itt tart, és ami itt bennem otthon talál. Inkább régebb óta. Amikor lekonfirmáltam, azután én meg is tértem, és ennek hatására lett több barátom itt a gyülekezetben, és vannak természetesen azok az emberek, akik már elmentek innen, nagyobb utat szeretnének járni, viszont vannak azok az emberek, akik itt maradtak, és azokban úgy érzem, hogy Jézusban egy csodálatos barátra, és ezek nekem is itt vannak.
1: Meglátás szerint hogyan élvezik a gyerekek a tábort? Rengeteg fotón keresztül látod ezt a programot?
2: Szerintem élvezik. Minden éven meg van szervezve ez a program, ez a gyerek hét, és azt látni a gyerekeken, hogy már így tapasztalatból mondom, hogy a gyerekek az első egy-két nap még nagyon nehezen járódnak be, vagy hogy fejezzem ki magam szebben, hogy nagyon nehezen szokják meg ezt a helyet, ahol most vannak, és a programok nekik újak, ugye mindig jön új gyerek, mindig ismerkedünk meg új ifisekkel, új kátésokkal, új óvisokkal, és ők nekik sokszor ez nagyon új, de viszont a nap végére, vagy a hétvégére már azt veszük észre, hogy a gyerekek el sem szeretnének menni, mert akkor már 5 óra körül bezárul ez az egész program, és akkor még anya, de légy szíves, hadd maradjak még játszani szeretnék, még van barátom, stb. És ez mi nagyon-nagyon örülünk neki, mert úgy veszük észre, hogy nem csak a játék része köti le őket nagyon, hanem azt, hogy hallanak Istenről, hallanak a csodálatos munkájáról és a szeretetéről, és ez nekünk egy hatalmas visszajelzés arról, hogy valószínűleg akkor ezek a gyermekek fognak még hozzánk visszatérni, és szeretnének becsatlakozni majd a KT-s programjainkba, az ifis heteinkbe, és minden olyan dologba, ahol lehet segíteni, és lehet részt venni, és ezt nagyon-nagyon szeretjük.
1: Milyen munka feladatokat kell betöltened segítőként a vakációs Biblia hét programjában?
3: Hát néhány perccel, akár 2 órával is hamarabb megérkezünk, előkészítjük a terepet, összetoljuk az asztalokat, székeket, megcsináljuk a díszítést, és már 1/2 órával hamarabb várjuk az ideérkezőket, jelenkezéssel várjuk őket, utána pedig munkás játékokkal fogadjuk őket, hogy minél többen jöjjenek.
1: Te neked milyen motivációid vannak a segítésben?
3: Nem régóta vagyok a része a gyülekezetnek. 3 évvel ezelőtt csatlakoztam ide, megismertem a közösséget, sok barátom volt itt, akit ismertem, és ők hívtak meg engem ide. Megjöttem, megtetszett a közösség, programok, amik itt voltak, akkor még ugye gyerekként voltam itt, nagyon megtetszett minden, azóta itt vagyok, és szolgálom az Urat.
1: Miben segít neked ez a biztos pont, hogy Isten gyermeke vagy?
3: Először is szerintem mindenkinek kell valamilyen hit az életében, hogy valamiben higgyen, és ez a hit az Úrban szerintem ez a legerősebb. Továbbá így az életben nagyon sok készséget tud fejleszteni, például szervezési készség, segítőkészség, vagy akár valamilyen munkakészség is tud fejlődni ilyen közösségekben.
1: A mostani gyerektáborban hogyan látod a gyermekeket? Mennyire élvezik, mennyire lehet őket megfogni Isten igényével?
3: Szerintem ez a legfontosabb korosztály, osztály, legfontosabb kor, amikor a gyerekeket meg kell fogni az Isten igéjével, hiszen most tanulják a dolgokat, most oknak rá a jó dolgokra, tanulják meg, hogy mi a jó és mi a fontos az életben. Szerintem pont most kell nekik megmutatni, hogy az Isten igéje az mindig is fontos az életben, akár jó a helyzet, akár rossz a helyzet, mindig is Istenre kell figyelni.
1: Neked ez megerősítés, sok esetben segítség?
3: Szerintem igen, az Isten igéje egy elég jó megerősítés számomra. Olyan rossz helyzetekben, amikor döntésképtelen vagyok, vagy szomorú valamilyen dolog miatt, mindig is tud támaszt adni, egy bizonságot, egy biztos pontot az életemben, és véleményem szerint ez másokban is így van.
0: A vakációs Biblia hét minden évben különleges lehetőséget kínál arra, hogy a gyermekek játékos formában találkozzanak a Biblia üzenetével, új barátságokat kössenek és megerősödjenek hitükben. A szervezők reménysége szerint az itt szerzett élmények és tanítások a tábor befejezése után is elkísérik a résztvevőket. Szemere Judit, református lelkipásztort és két önkéntes fiatalt, Répási Annát és Kovács Deniszt hallhatták. De a beregszászi gyülekezetben itt nem áll meg az élet, várják a jelentkezéseket a nyári táborokra is. A KT tábor június 22-e és 27-e között valósul meg, az összevont IFI és KT tábor június 29-e és július 2-a között. Jelentkezés és részletes információk munkanapokon 9 és 12 óra között a gyülekezeti irodában, valamint a lelkipásztoroknál kapható. Köszönöm, hogy velünk tartottak, maradjanak velünk a hét minden napján. Áldást, békességet! Thank you.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 90.2 FM. Классное радио в дорогу.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92 FM.

0: hazahajtott, vándor útja eddig tartott.
1: Volt egyszer egy mese volt!
2: Abban minden mese volt!
3: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádió!

0: A vitéz szabó legény. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl volt egy király. Ennek a királynak két olyan kertje volt, amelyik csupa selyemfüvet termett. Egyszer eszibe jut a királynak, hogy lekaszáltatja a füvet, hadd egyenek a lovai egy kis selyemszénát. Hívat egy sereg kaszást, s parancsolja nekik, hogy menjenek a kertbe, s a füvet kaszálják le. Előáll a kaszások közül a legbátrabb beszédűs, azt mondja a királynak. Felséges királyom, ha karóba is húzatod a fejünket, akkor sem kaszáljuk le a selyemfüvet, mert az egyik kertben három óriás lakik, a másikban meg három medve, s azokkal nemhogy mi, de még a felséget katonái sem bírnának. Halál fiai lennénk, amint a fűbe belevágnánk a kaszánkat. Éppen akkor vetődött az udvarba egy vándor szabólegény. Hallja, hogy mit beszélnek a kaszások, s mindjárt ajánlkozik a királynak. Felséges királyom, csak bízza reám, én elpusztítom az óriásokat is, a medvéket is.
1: No, hallod-e, mondja a király, nem nézem ki belőled azt a nagy vitézséget, hanem ha csak ugyan emberelész annak, amit mondasz, neked adom a fele királyságomat.
0: Egyszeribe kezet csapnak, s a szabólegény csak annyit kíván a királytól, hogy adjon neki egy nyulat, egy darab túrót, meg egy vérrel telt hólyagot.
1: No, ez nem volt nagy kívánság.
0: Mindjárt hoztak a vadaskertből egy nyulat, a kamrából egy kis túrót, egy nagy disznóhólyagot pedig megtöltöttek vérrel. Hátra megy ezek után a legény a kertbe, abba, amelyikbe az óriások tanyáztak, s hát éppen sétálnak az óriások nagy urasan, hátratett kézzel a puha selyemfűben. Oda megy a szabólegény, megbillenti a kalapját, köszön az óriásoknak, de azok csak foghegyről fogadják, s odaszólnak neki.
1: Mit keresel itt, te emberizink?
2: Nézem a füvet, hogy le lehet-e már kaszálni.
1: Majd lekaszálom én veled, mondotta a legöregebb óriás. Csak várj egy kicsit.
2: No, kend is várjon egy kicsit, mondotta a legény. Majd meglátjuk, ki tud többet.
0: Nagyot kacagtak az óriások, de akkorát kacagtak, hogy a kacagásuk még a föld alatt is visszhangzott. Mikor jól kikacagták magukat, a legfiatalabb óriás azt mondta.
1: No, hát gyere, próbáljuk meg, fussunk versenyt.
2: Én nem bánom, mondta a szabólegény. Hát csak iramodj neki.
0: Neki iramodott az óriás, de abban a pillanatban a szabólegény eleresztette a nyulat, s utána kiáltott az óriásnak.
2: Hát ez is futás, hiszen az öcsém is jobban fut, mint te.
0: S csak ugyan, a nyúl egy szempillantásra úgy elhagyta az óriást, mintha nem is lett volna. Ezek után az óriás a legénnyel nem is futott versenyt, meg sem próbálta. Akkor meg a középső óriás állott elé, egy nagy követ vett a kezébe, az darabokra törte, s mindegy falásig megette.
1: Ezt csinált utánam, öcsém, mondta a szabólegénynek. Ó, ez semmi, hegykélkedett a szabólegény.
0: Rátette a túróját a kőre, aztán elkezdte nyomkodni, és mutatta az óriásnak.
2: Lássátok-e? Én még levet is facsarok a kőből.
1: Ez csak ugyan erős legény, mondotta az öreg óriás a másik kettőnek. Csak legyünk vele jó barátságban.
0: Nem is vetélkedtek vele többet,

0: hanem éjszakára ott marasztalták a házuknál, jó vacsorát adtak neki, aztán ágyat vetettek, hadd feküdjék le. A szabó legény azonban élt a gyanúperrel. Gondolta, hogy ha elalszik, ezek az óriások majd el akarják pusztítani. Nem feküdt le hát az ágyba, hanem maga helyett egy seprűnyelet fektetett az ágyba. A párnára meg a vérrel telt hólyagot tette, ő maga pedig lefeküdt az ágy alá. Hát csak ugyan. Éjféltájban jött az öreg óriás egy karddal, s úgy odavágott a hólyagnak, hogy egyszeriben a szeme közé locsant a vér. Azzal kimegy a társaihoz, s mutatta nagy örömmel a véres kardot. Most már nincs mitől tartsanak, mondta. Megölte a legényt. Az óriások mindjárt le is feküdtek, el is aludtak. Ezt várta a vitéz szabó legény. Mind a három óriásnak lenyisszantotta a nyakát, kardra szúrta a három fejet, s úgy vitte reggel a királyhoz. Na, fiam, örvendezett a király, te igazán vitéz ember vagy. Most csak pusztítsd el a három medvét is, aztán tiéd a fele királyságom. Kell-e valami? Nem kell egyéb felséges királyom, csak egy hordó bor. Azt vitest ki a medvéskertbe, a többi az én gondom. Kivitték a hordót a kertbe, s amint az emberek eltávolodtak, a szabó legény leütötte a hordó tetejét, azután behúzódott egy fa mögé, s úgy leste várta a medvéket. Na, nem sokára elő is cammogtak azok. Neki dőltek a hordónak, mind egy cseppedős cseppig megitták a bort, de meg is részegettek attól úgy, hogy abban a helyben felfordultak, s meg sem tudtak mozdulni. Akkor a szabó legény szépen odasétált, az óriások kardjával a medvéknek is levágta a fejét, mind a három fejet a kardhegyére szúrta, s vitte a királynak nagy diadallal. Megöltem a medvéket is, felséges királyom! De bezzeg, megrökönyödött a király. Most már mit csináljon? Odaadja ennek a hitvány szabó legénynek a fele királyságát? Erősen megbánta az ígéretét, s ugyancsak törte a fejét, hogy s mint tudjon megszabadulni a szabó legénytől. Gondolt ide, gondolt oda, aztán azt mondta a szabó legénynek. No, te legény, a fele királyságomat megnyerted, de addig mégsem adom a kezedre, amíg az anyósomat a pokolból vissza nem hozod. Ne féljen, felséges királyom, visszahozom én, csak adjon nekem egy nagy bivajszekeret, s arra a szekérre tetessen egy nagy hordó vizet. Hiszen adott a király neki jó szívvel szekeret, adott volna nem egyet, százat is, csak menjen el a pokolba, mert abba reménykedett, hogy ha az ördögök szerte nem szaggatják, majd elpusztítja az anyósa a szertelen sok beszédével. Elmegy a legény, megérkezik a pokol kapujához. Ott az ostorával elkezd szörnyen rittyegtetni, pattogtatni. Szalad is mindjárt egy ördög nagy lelkendezve, s kérdi. Hé, legény, mit rittyegtetsz itt? Minek jöttél ide? Annak, hogy adjátok ide a király anyósát, hadd viszem haza. Olyan nincs, pattogott az ördög. Bizony, ha nem adjátok ide, tudd meg, hogy ebben a hordóban szentelt víz van, mindjárt megszentelem vele ezt a helyet, s templomot építek ide. Ej, megijedt az ördög, szaladott be a pokolba, s jelentette Plútónak, hogy mit akar egy legény. De megijedt Plútó is, megijedtek az ördögök mind, s eszük nélkül vitték ki a király anyósát a pokolból, felültették a szekérre, hadd vigye a legény. Na, haza is vitte a vitéz szabó legény a király anyósát. A szegény király már nagy örömben volt, hogy a legény odapusztult a pokolban, nem kell vele megosztani a királyságát. De bezzeg, elmúlt az öröme, mikor meglátta az anyósát. Úgy megijedt, hogy meg sem várta, míg az anyósa feljött a palotába. Elszaladt, mintha a szemét vették volna kis, a világ végéig meg sem állott. A népek csak várták, várták, hogy jön-e haza a király, nem-e. De bizony eltelt egy hét, eltelt kettő, eltelt több is, s a király csak nem jött vissza. Egyszer aztán megunták a várakozást. Összecsődült az egész ország a királyvárosában, s a vitéz szabó legényt kikiáltották királynak. Így volt, vége volt, mese volt. Aki nem hiszi, járjon utána.
1: Volt egyszer egy mese volt!
2: Abban minden mese volt.
3: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Zeneschaf, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
2: Kellemes időtöltést kívánok! Ma a Zenesávban egy olyan előadó jön, akinek a hangja szerintem pár másodperc után felismerhető. Laura Pergolizzi, vagy ahogy a világ ismeri, LP. Egy különleges hang, egyedi stílus és jó pár olyan dal, ami már az első hallgatásra is megmarad. Most ezekből hoztam egy válogatást, LP legjobb pillanataiból. Kezdünk! Vítání rádio slucháčank, dnešní programu muzeční track prosvědčujeme osobnému hlasu Laura Pergolizzi, abo jak usi znají LP, vyznávaný hlas i písni, jaký zležají se s tobou. Slucháme dobírku její nejkrásnějších tracků, počínajme.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidíme se. Jodin FM.
1: Klasné rádio. V dorohu.

0: ünnepeljen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91 FM. Классное радио в дорогу.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse 92.2 FM.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92. Jodim FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulsz FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.